Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tussi, MDMA, Du.

0: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
1: A te zenéd.
0: A te rádiód.

0: Sötét van itt, fiam, Pavel. Világítsunk zseblán, Pavel.
1: Pano reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
1: Itt is vagyunk, random vendég a házán, ugyanis van itt egy fiatal ember, majd mindjárt elmondom, miről van szó, aki nálunk operatőr, és aki bejött ide felvenni az ajánlót, és mondtuk neki, hogy elkezdtük ilyen fiatalos valami szövegeket nyomni, és mondtuk, hogy erről beszéljünk csak egy picikét. Hölgyeim és uraim, aki itt van velünk, aki nem tudta, hogy ma be fog ide ülni, de bevállalta, beült, az nem más, mint az én cimbém, az én bróm, nem más, mint Mr. Philip, Mr. Kovács Philip. Szia, Philip!
3: Sziasztok, sziasztok! Nem akartam elvállalni, szóval csak berángatta.
4: Most három perccel ezelőtt.
1: Berángattuk
4: előbb. Na, Robi már örül is.
1: Igen, ez az. Figyelj, azért, mert tegnap elmentünk edzeni egy páran, ugye Anett mindig csesztet azzal, hogy én mindig olyan emberekkel veszem magam körül, akik fiatalabb, vagy legalább 15 évvel, és a lényeg az, hogy azt mondja nekem a Philip, hogy valaki leszínelt. És ez szól az
3: nem ember, valaki, de... a barátnőm.
1: Ja, jó, nem akartam kívülni, szóval nyíltam be, elmondottak
3: azt. Ne?
1: Ja, jó, na szóval, ott vagyunk, edzünk, mondom, Philip, mondom, elmehetek este megnézni a mocit? Azt mondja, persze, azt mondja, otthon leszek. Írtam a barátnőmnek, hogy ma otthon maradok. Azt mondja, de leszínelt. Én meg nem értem, mit mond, szól az erre, minden, mondom, mit csinált? Azt mondja, leszínelt. Azt mondja, erre az én Krisz barátom, azt mondja, hagyod azt, hogy nem érti, nem tudja, mi az, hogy színelt, tehát öreg. Mondom, az apátok fülét mondom, leszínelt. Úgyhogy beszélgessük kicsit arról, hogy hát én sok mindent tudok tőletek, de azért még sok mindent mindig nem. Tehát azért nem lehet ezt követni.
4: Mi szóval az, hogy... a 2025-ös szlengekről beszélünk, igen. Ha mi valaki az, nem érteni az eci földobódottságát.
1: Leszínelt. Mi az, hogy leszínelt?
3: Mi az, hogy leszínelt?
1: Aha.
3: Hát amikor írsz valakinek, és ő megnézi azt az üzenetet, de nem válaszol rá. De fent van, és nem válaszol rá. Az a leszínelés.
1: De ez azért veszélyes, mert közben meg van a ghostolás. De most akkor mi a ghostolás, meg a színelés között a különbség?
3: A ghostolás az, amikor írsz valakinek, de nem nézi meg, de attól még fent van. És nem nézi meg a te üzenetedet.
1: De ezek rohadék dolgok
3: azért. Hát eléggé.
4: Mi a rosszabb, hogy nem nézi meg, vagy elolvassa és nem ír vissza?
3: Hát
4: mi fáj jobban a szívednek?
3: Azt, hogyha leszínelnek.
1: Azt, hogyha leszínelnek?
3: Igen.
1: És ez valószínű, onnan jön, hogy amikor tudod messenger vagy valami, bármi, tudod, te írsz, és látod, hogy megkapja, és hogy szín írja, de nem válasz, ugye? Tehát te fölfogod, hogy ezt elolvastad.
4: Ja, onnan jön a színe.
1: Ugye?
4: Ja.
1: Szerintem ezért lesz színe. Összelakjuk mi ezt.
4: Hát nálam úgy írja, hogy látta.
1: Mi, könnyűen, milyen? Tehát az Orbántól kapták külön egy messenger-t, ami magyar, mi?
3: Hát van magyar messenger is.
4: Hát milyen jelöltött?
3: Ez egy nagyon le vagy maradva.
4: Esküzöm, hogy azt írja nálam, hogy látta, nem azt, hogy szín.
1: Látta, magyar messenger. Hát az cringe rohadtul, nem?
3: Cringe az.
1: Na mi a cringe?
3: Hát amikor ilyen gáz, valami gáz dolog. Vagy gáz vagy úgymond, amikor azt mondják, hogy cringe vagy.
4: És az, hogy stalkolj valakit.
3: Stalkolni? Mit tudom.
1: De várj, stalkolni az nem az, amikor valakit leskelődsz, vagy valami?
4: A törlöd.
3: Hát, tényleg.
1: Törlöd.
4: Törlöd a követést. Stalkold az ecit.
1: Törlöd a követését?
4: Igen.
1: Ja, ez nagyon durva dolog, mondjuk ezt én is, de ezt
3: A stalkolás az nem az, amikor titokba követ.
1: Szerintem is.
3: Úgymond Instagramon egy másik profillal követ téged, de a sajátjával nem.
4: Ja, tényleg?
1: Szerintem is. De most ezzel Philip címben
4: vagyok. Írjanak nekünk a 20 évesek.
1: Igen.
3: Dobáltan a Robi, te ne írj.
1: Igen, Dobáltan a Robi, te ne. Na azért, mert ez egy nagyon... Azt mondja, Dobáltan a Robi, jaj, az, hogy ez lesz a stalkolás. Azért ezekkel nekem is bajom van, írja az egyik hallgató, pedig én 30 vagyok, és még a húgom is 14 évvel fiatalabb. Nálunk a társaságban a szín, az a látta és fája pikilie. Ezt a részét ne olvassátok be, szóval igen. Hát igen, ez a színelés, igen, abszolút. De vannak ilyen dolgok, ez azért érdekes, mert ugye van az, amikor most van ez a stalkolás, amikor ugye, mert vannak huncut emberek, akik más profiljával nézegetnek, de van a bannolás. Na, mondjuk ezt még én is tudom azt.
3: A bannolás? Na, mondd, mi a bannolás?
1: Bannolás az, amikor valakit letiltasz, lebannolsz, mert nem tudom, hol jön ki már.
3: Pontosan.
1: Igen.
3: Amikor letiltod, eleged van belőle, nem akarod többet látni, akkor letiltod, lebannolod.
1: Tipikus, ha exeket bannolni szoktad te is, nem?
3: Ja. Még szép.
4: Jó, hogy ezt mondja, lehet, hogy a barátnője hallgatja a reggelit, jó, hogy azt mondja, hogy szokta. De stalkolod?
3: Nem, még az kéne.
1: Stalkolod? Igen, ez mennyire durva. Tényleg ebben belesegolod, tényleg az, amikor van olyan, mert vannak olyan nők, akik mondják, hogy nem, én Instagramon kell, nem vagyok. Vagy lehet, hogy ott van más profillan.
3: Hát jó, hogy...
4: Nekem
3: van egy ismerősem, aki letörölte magát Facebookról, Instagramról, mindenhonnan, de azért WhatsAppon meg Viberen fönt van, és van neki egy cége, és arról mindenki stalkol. Mondom, attól még van neked Instagramod? Nem, ő oda nem tölt fel saját képeket, ő csak onnan nézegeti az embereket. Hát mondom, attól még használod az Instagramot. Jó, talán igen. Így szoktam mindig mondani.
1: Az apja fülét, hát ez nem hát szép, kell, nem igen. Szép.
4: Jaj, milyen figyel... kifejezések vannak
1: hát
4: még?
1: Hát skippelnek! Szoktál skippelni embereket?
3: Nem.
1: Nem?
4: De a skippelés az az, hogy figyelmen kívül hagyom, nem?
1: Őszintén megmondom, nem teljesen tudom, hogy azt tudom, hogy valami ilyen lesz, hogy valami skip, nem tudom, hogy átugrom
4: már. De hol
1: skippelsz? Már, mint, hogy...
4: Csak online skippelsz, hát, vagy egyébként is?
3: Hogy kihagyom. Az, úgymond az eseményt, úgymond, hogyha van egy buli,
4: ja, hát igen.
3: És akkor hát én inkább skippelem,
4: érted? Ja, tényleg, de ja,
1: várjál, mondatba tudom rakni a net, várjál, most kapcsolok, várjál, mondatba tudom, skippelem a bulit, mert nem jó a vibe.
4: Igen. Viszont a ruhád, amiben mehetnél a buliba, az teljesen slay.
1: Na ezt most... Anett, világosíts fel minket!
4: Slay az ilyen...
1: Mi?
4: Lenyűgöző, slay. Leslayelted a prezentációt.
1: Azt tudom,
4: az ilyen,
1: hogy a...
4: lenyomtad, ilyen fantasztikusan lenyomtad. Slay, ezt tudom, a slay-t azt használják a gyerekeim is.
1: Én azt tudom egyedül, hogy a Filip biztos, meg én is, meg még itt a társaságban sok mindenki úgy élünk, hogy YOLO.
4: Jaj, ne. Hú, hát a YOLO-tok
3: mi is az a YOLO?
1: Hát, hogy csak egyszer élünk,
3: ja,
1: tudom.
3: Igen.
4: YOLO, az milyen hülyeség?
1: De figyelj, és mi a 6-7, Filip? Van...
3: A 6-7?
1: Igen.
4: Ez lett az évszava.
3: Hát az egy TikTok trendről indult, és akkor hát felrobbant.
1: Tehát az de mutasd mindig... a hallgatónak, hogy kell ezt mutatni?
3: 6-7?
1: 6-7. Felrobbant? De nem tudjuk, hogy miért csináljuk, csak csináljuk.
3: Hát, csak úgy csináljuk. Ez olyan, mint a debelés. Aha. Na tudjátok, hogy mi az a debelés?
4: Soha nem is hallottam
1: nem,
4: még.
1: Mutasd,
3: na
1: mi az...
3: nem á.
4: Komolyan.
1: Mi az a debelés?
3: Hát, úristen.
1: Debelés.
3: Hát debelés. Hát az... Még egy nagyon-nagyon régi trend volt. Ez
1: a igen, ez a nagyon régi trend, ez 5 éve, vagy valami.
3: Hát kávé. Nem, azért 10 éve, azt hiszem. De nem fogom megmutatni, mert ez nagyon cringe.
4: Na, látom. De, kérlek.
3: Nem,
4: de
3: ez nagyon cringe.
4: Nem fogjuk na. Feltenni ezt a részt.
1: Nem.
4: Na.
1: Leofolt.
3: Leofolt.
1: De ezt biztos, hogy használod. Használod, Filip? Leofolt?
3: Leofolt, nem.
1: Itt azt írja a nagykönyv szerint, hogy, hogy Leofolt, ez azt, hogy beszól valakinek. Ez a Leofolt. Hogy így valakit elvágsz, nem tudom. Boostol?
3: Boostol? Hát az, hogy...
4: Fölpörget.
1: Azt mondok én neked valamit, hogy de képes vagy rá, így boostol?
3: Vagy amikor megyünk edzeni, és akkor mondod, na mi kettőt? Bírod te ezt? És akkor bányomjuk azt a kettőt.
4: Ez meg a mondjuk, mit tudom én, Facebookon, ha mondjuk van egy poszt, és rádobsz hirdetést.
1: Jó, az más, az, az,
3: jó,
1: a
3: az azért, az teljesen más.
4: De most érted, Adi, most nekem nem ordít, nem ordít rám az egy, mi kettőt?
1: Azért az más! Ne legyél cringe, Janet, ne legyél.
4: De az is búsztolás,
1: fölpörgetés. Azt mondja, Ati, ti most milyen nyelven beszélsz?
4: Hát ez az.
1: Azt mondom a Filipnek, Filip, amúgy te mondom, vágod mi az, hogy zsá? Azt mondja, az nem zsá.
3: Zsa.
1: De az mi az, hogy zsa? Ezt még nem
3: hát
1: is
3: menjünk. Ezt még, azt is. Hát,
4: menjünk, zsa. Milyen hülyeséget.
3: Menjünk.
1: De, Filip,
3: zsa a motorozni, érted?
4: Hát én megőrülök. Milyen
1: nincs.
4: Ti nagyon hülyék
1: vagytok.
4: Nincs,
1: mi az Isten? Mik ezek a kifejezések?
4: Írd is egy hallgató, hogy az új kifejezést, Zeci, én is veled vagyok. Nagyon ráérnek.
1: De nem az, én egy csomót ebből vágok, de azért van, aki tényleg olyan ez a... Ez a...
4: Írt valamit a Robi is, Dobárdán Robi, hogy hát ki se tudom ezt ejteni.
1: Na várjál, majd
4: meg, majd te kiejted.
1: Azt mondja, jaja, kb. Lehetne több ilyen műsor. Ja, hát a Loki-t írja. De ezt beszéltük, Filip, hogy igazából ezt nem tudjuk, hogy micsoda ez a Loki. Ez, van ez a kis csávó, aki segíts, te tudod, hogy hívják? Várjál,
3: Mollywood.
4: Jaj, ne, na azt a fickot nem bírom hallgatni, hogy beszél, nem értek semmit, meg egyébként, ha valamit értelmes mondatot próbálnak kimondani, az
1: értetni. Hell yeah, Anett, és akkor Loki, ugye az volt, hogy ki...
4: Loki az itt állítólag, most megkérdeztem az AI-t, mert nincs más választási lehetőségem, azt írja, hogy titokban kisé, valamelyest, vagy félve, bevalva. Állj, de most ezt mikor használod?
1: Azért, mert ugye kérdezik titokban azt,
4: hogy... diszkréten, mikor használod ezt, mire mondod? Ja, itt van, hogy a buli lóki lesz, csak néhány közeli barát jön. Aha, hogy a buli az ilyen visszafogott lesz, csak néhány közeli barát jön.
1: Én ezt annyira nem érzem át. Ez olyan, mint hogy azt mondom,
4: mert
1: hogy
4: te nem jársz ilyen helyekre.
5: Tehát ez olyan, mint amikor tudod...
4: Lóki, éhes vagyok, bár az előbb ettem. Valójában kicsit éhes vagyok, pedig az előbb ettem. Ugyan, hát milyen hülyeség, hát mondd hát azt, hogy éhes vagyok, bár az előbb ettem, minek még oda az a lóki.
5: Jó van, Anett, már öreg vagy. Nem érted. Ne haragudj meg, de ezt így nem érted. Mai fiatalság, erre van igény.
4: Erre?
5: Hát látod, mint a Six Seven. Azt se érted, de mégis használják, a gyerekeid is használják.
4: De még öregem, de ne én nekem szólj, mert öcsi sajt.
1: Dobáld a Robi azt, hogy a sír akar meg is.
4: A kis Filip, figyelj, te meddig szeretnél itt dolgozni a pannomban?
1: Azt mondja.
5: Akartam mondani, hogy azért munkaidőben vagyok, remélem nem tudja meg a főnök, hogy itt vagyok.
1: Remélhetőleg. De azért, mert a Mollywood mondta azt, figyeld ezt a mondat, hogy kivel fítelnél legszívesebben, azt mondja, Loki, Rúzsa, Magdi, hell yeah.
4: Jézus, szóval úristen.
5: Szerintem úgy, hogy tudod, bevallja, hogy hát én azért Rúzsa Magdival csinálnám, vagy mit tudom én.
1: Igen, nem, a helje az ugye az a igen, az enyém.
4: De mi az, hogy helje? Olyan, hát hogy ilyen, nem is tudom, elképzelem, hogy ilyen indiánok vagyunk, és így rohanunk át.
1: Ez
4: egy
1: nagyon rossz, hogy angolul.
4: Helja, helja.
1: Igen. Ne.
4: Borzasztó.
1: Na tessék. Tényleg, Filip, nem kérdezt, hogy te tudod-e csinálni a kezeddel a galamb hangot?
5: Nem
1: tudod?
4: Honnan jutott? Ja, hát erről a hangot. Mert, öreg apám, ez az mi? Nem vágjuk a mai szlengeket, a galamb hangot bármikor ki tudunk adni.
1: Igen.
5: De nyomjátok.
1: Mert mi? Nem tudod. Hogy mi is adjuk valamit vissza, tudod a mai?
4: Igen. Az edzőterem, hogy helyja, és elkezdi a galamb hangot kiadni.
1: Helyja, Loki, várja.
5: Nem mutasd meg, hogy hogy kell.
1: Várj, hát így összerakod a kezed, és csinálsz egy ilyen kis cuccot bele. Loki. Loki galambhang. Várjál, Loki galambhang.
5: Nekem nem működik.
1: Majd megtanítanak, Filip, a
5: halálit. Na, köszi, Deti.
1: Megőrülök. Az, hogy a Zoli, sziasztok. Ajánlom a fiataloknak, hogy több könyvet kellene olvasni, hogy megtanuljanak választékosan beszélni, mert ez a nagyon gáz. Nem, ez nem igaz, mert mi is ugyanilyen dolgokat használtunk.
4: Nem igaz. Használtunk mi is szlenget, de nem ilyesmit. Tudod mit? Meg nem ilyen sokat.
1: De az most nagyon kell, mert most már nem mondjuk azt, hogy sirály, mert jó, az sirály, nagyon baj.
4: Jó,
1: sirály,
4: cool, tök jó. Ezeket használtuk egyébként, de nem volt. Nem beszéltünk össze-vissza. Ne haragudj, az igen helyett nem mondtam azt, hogy helljá, meg mit tudom én össze-vissza minden baromságot. De ezek honnan jönnek a TikTokon keresztül terjednek? Valaki kitalál valamit. Tehát én most kitalálom azt, hogy hogy, ez már azt fogja jelenteni,
5: mondjuk
4: hogy
5: felteszed most
4: nem
5: ezt,
4: tudom,
5: hogy
4: talán. És akkor mit? Azt mondom, hogy, búmolva nem tudom mit.
5: Mondjuk most felteszed a galambos videót, hogy ugye galambot imitál az Eci, felteszed TikTokra, Eci csak berobban, akkor mindenki galambokat fog imitálni.
1: Mindenki csak mondja, figyelj, ezt Loki galamb, és így fújj, helljál galamb, érted? És nyomják érte, mint az állat.
4: Jézus,
1: ez tök
4: Mária.
1: Jó, ez így működik.
4: Ez borzasztó, ez különben borzasztó.
1: Igen,
4: tudom, hogy nagyon sok kifejezés jön egyébként a játékokból.
1: Igen. Lehet.
4: Tudom. Azt mondjuk a fiam, amikor beszél a haverokkal játékokról, semmit nem értek. Tehát, hogy ott is megvannak ezek a kifejezések, és nem vágom. Ezt kikérem a húgom nevében. Neki 300 oldala jó napot a könyvekből, és mégis használja a szlenget.
1: Igen. Úgyhogy igen, meg Dobáld a Robi azt mondja, de amúgy tisztázzuk, hogy normális fiatalok nem beszélnek így. Ez Pestről jön, és próbálják utánozni csak, de a normális réteg nem beszél így.
4: Hát Filip, amúgy... mi haragudj akkor ezek szerint.
5: Én sem beszélem
1: hát,
5: azért annyira.
1: Csak vágja. Nem.
5: Én csak vágom.
1: A színelés, a góztolás, gondolom ezek beleférnek, ugye?
5: Ja,
1: színelés,
5: okay.
1: Góztolás, a cringe, mi már Lókit nem mondunk soha.
5: Ja. De
4: hát
5: most,
4: meg ez a helye,
5: most mondjam azt, hogy leláttam azt az üzenetemet, vagy inkább azt mondjam, hogy leszínelt.
1: Ha? Igen. Azt mondja Dobáld a Robi, Filip se beszél így. Kicsit kuplungos a gyerek, de na, nem beszél így.
4: Van még a szím.
1: Micsoda?
4: A simp, amit azokra a férfiakra szimpa használnak, akik kicsit ilyen, hát ilyen túlságosan kedves, meg behízelgő a nőnek. Tehát, hogy ne legyél már ennyire szimp, ne vegyél neki, mit tudom én, minden héten virágot.
1: Hát erre most nem van mondok semmit, is. De van ez az új világ.
4: Titeket ez a veszély nem fenyeget, azért nem ismeritek ezt a kifejezést. Hát
1: nem azért, mert mi erről beszélgettünk, de ez egy másik téma, de szerintem Filip egyezni fog. Ez Magyarországon egy műsorvezető mesét, és arra jöttük rá, hogy rohadtul igaz, erre, hogy vannak ezek az ilyen férfiak, ilyen jaj, szia, kedvesem, meg nem tudom, nyi. Ez abból jön, hogy tényleg észrevettétek, hogy az utóbbi időben mindent tiltanak, amitől valamikor férfi volt egy férfi. Tunigod az autót, abád, driftőjé, motorra mennyi, mind az áll. Most mindent büntet.
4: Ettől férfi a férfi?
1: Igen.
5: Ez az. Ettől.
1: Ettől. Megyünk fát vágni az erdőben,
4: lopjuk. Női hallgatók, most fogjunk
1: kivágjuk
4: össze.
1: Kivágjuk a fát. Jó, mondjuk, az régen.
5: Egy hát malacot inkább forgassunk, hát ez inkább az.
1: De mondjuk, az nem tiltott, de csomó mindent tiltott most már. Lassan mennyi.
4: Hát a hülyeség a tiltott.
5: Hát a férfi dehogy, ez nem hülyeség.
1: A férfi attól férfi, hogy hülyeséget csinál állandóan, és játszik az életével.
4: Ugyan. Igen, hát akkor legyél gangster, akkor legalább érted. Hát most érted, akkor játszasz az életeddel, tényleg.
5: Az más.
1: De nem úgy játszunk az életünkkel, Anett, hanem egy picikét úgy a szélén vagy, az edge-en vagy, érted? Eljárt.

0: Pannon reggeli a 91,5 MHz-en. Pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Gyerekek és a lóviát haláli. Most eszembe egy sztori, nem tudom, te jártál-e már így. Ezek, hogy gyerekként találsz pénzt. És akkor a tengeren sétáltunk valahol, nem tudom, hol volt, a Szutóborra, vagy valami ilyesmi. És a sétányon mentünk, és találtam 20. Mi lehetett akkor, az márka? Biztos.
2: Lehet, igen.
1: Nézd. És akkor a tengeren sétáltunk valahol, nem tudom, hol volt, a Szutóborra, vagy valami ilyesmi. És a sétányon mentünk, és találtam 20. Mi lehetett akkor, az márka? Biztos.
2: Lehet, igen.
1: Tudod, még egy Krisztus előtt születtem, szóval akkor még márka volt. És akkor

0: 5 évvel később végre elmondhatja, igen, hogy igen, szaláthús igen, márkát szutomon.
1: De várjál, mindjárt mondom a sztorit tovább. És persze, hogy a tengeren ugye az olyan, hogy valakivel együtt jöttél a buszon, valakit nem tudom, ismersz régen, volt-e valakivel megismerkedsz, stb. Na mindegy, és sétálunk, ugye, hogy most hát nem azt választottuk, hogy megkeressük a tulaját ennek a
0: húszra. Hát de hogy keresed meg? Ilyenkor nem lehet a pénzem
1: megtalálni a persze, tulaját. Mondta, te, de hallgass, majd veszel rajta fagyit, mit tudom. Ja. Még tovább találkozz az első ismerőse. Sziasztok, mi újság, tesó? Peti talált 20 márkát! Eddig bírta magába történet. Eszem a szívű.
0: Nagy esemény volt.
1: De hozzá kell tenni, hogy a tesó az rendkívül, ezt meséltem, mondok, hogy rendkívül aranyos kis kerekfejű gyerek volt, tényleg, szóval egy bajdosztó aranyos, és kezdett ezt, amikor így mondja, így összeszorított kezekkel, talált 20 márkát.
0: De cuki.
1: Ez ilyen cuki. Úgyhogy igen, van ezek a hatalmas örömök. De azért őszintén megmondom, én nem sokszor találtam pénz utcán, pedig őrű sztoriai vannak az embereknek.
0: Képzeld, én sem. Találtam, hát nem olyan rég, hát talán egy éve kb.
1: Na mennyit vad be?
0: Hát az volt egy ilyen, nem tudom, 900 valamennyi dinár.
1: Bár jobban mondjuk
0: itt zárójel... Itt a központban. Mit akarsz a zárójelben mondani?
1: Tök védén, neked nem kell találnod pénzt. Most mesített, hogy másfél éve keresztül valaki folyamatosan utalt 8000 dinárt, úgyhogy nem tudta,
0: de nem
1: ki
0: folyamatosan,
1: az.
0: Csak így pár havontam. ez olyan, mintha találtam volna.
1: Ez ilyen modern fajta, ezt igen, úgy találod, hogy valaki...
0: Igen, hogy így véletlenül valaki utal. Én nem tudom, nem mindegy.
1: És Anett mindent megtető rájön, hogy de ki ez, aki nekem utal, de nem lenyomozhatatlan.
0: Szegény ember, lehet, hogy valami számlát akart befizetni, az nem kötött ki a pénz, és lehet, hogy már áram nélkül otthon, vagy nem tudom.
1: Az is gondolkozik, hogy hova ment a pénz?
0: Hol a pénz?
1: Én meg így... Igen. Zoli, tartunk egy görbestét, megint megjött a nyúcas. Ezt már elverjük.
0: Igen. Úgyhogy én 900 valamennyi dinárt találtam, itt nem messze a Pannontól egyébként, pont
1: mire
0: mentem
1: ki. Kőtötted?
0: Hát nem, tehát úgy történt, hogy kimentem kajáért.
1: És
0: vettem giroszt.
1: Aha.
0: Vettem két giroszt a Zolinak is. Hát a Zolinak is. Aha. És jövünk visszafelé, és hú, már kiszúrtam messzire, hogy ott van valami pénz. Ez mindig annyira kínos fölvenni, tudod, hogy mit tudom, de én most kínos. Azt látja. Én nekem az nagyon kellemetlen. És akkor tudod, úgy oda álltam így mellé, már cipőmet majdnem ráraktam, és akkor lehajoltam, és fölvettem, és akkor így zsebre vágtam, és akkor pár méterre arra belevettem, és megszámoltam, hogy mennyi volt. Hát kb. Nagyjából ennyibe került a kaja.
1: Ugye
0: egyébként. És a merset talált egyszer az egyik bevásárló központ parkolójában. Most nem tudom, hogy ő vagy a Marci talált végül is 720 dinárt. Aha. Na, azt azóta emlegetik, csak már nem tudom, annyira vehemensen mesélnek mindig erről sztoriról, hogy igazából nem tudom tenni, hogy melyikük találta, de mindegy, a fiúk közül valaki. Egyszer, amikor kicsi volt, hát most kicsi, középiskolás, már nem kicsi, akkor mentem gombosan ott a központba a postára, és ott láttam lent a földön, fú, valami pénzt.
1: Uh-huh.
0: És 10 pár ezer dinár volt, de hát bele volt csomagolva egy ilyen kis papírba, és akkor ott látszott, hogy kié, tehát hogy ilyen nyugdíjat vett fel egy néni, és akkor én megkerestem azt a nénit, és odaadtam neki. Úgyhogy jó fej voltam, és apukámnak volt egy nagyon durva sztori, a gombosom. Még nem abban a házban lakt. Még most még egyet sztori eszembe jutott. Na, de ezt már meséltem a rádióban. Na, nem ott laktunk, ahol most, hanem még a régi házban, és ő kilépett, indult dolgozni. És kilépett, és talált, mit tudom én, hát most ez rég volt, én mit tudom én általánosul is voltam, talált nem tudom pár száz dinárt. És megy biciklibe a munkahelye felé, és így látja, hogy így, jé, ott is van egy pénz. Meg ott is van. És igen, az útvonalon végig volt szórva rengeteg pénz, képzeld el. Hát valaki, én nem tudom, hogy mit csinált, valakinek a zsebéből elkezdett kihullani, lehet, hogy betette, csak tudod, zsebre vágta a pénzt, nem tudom.
1: Yeah.
0: És ilyen magukat, mint a hüvelyik matyiba, amikor mennek a kenyérmonzsa után.
1: Ment a pénzmonzsa után.
0: Ment a pénz után, és így nagyon durva. Tehát nagyon sok pénzt talált.
1: És
0: akkor
1: aznap annyi pénzt talált, hogy ezzel le is tette az új ingatlanotok alapjait.
0: Nem, de annyit nem. Igen, fölmondott, és azóta nem igen dolgozik.
1: Bevett hókaira, fölmondok, vége az egész történet.
0: A másik nagyon-nagyon durva sztori, az itt történt Szabadkán egy barátunkkal. Talált egy táskát.
1: Opa.
0: telepénzed. Ez olyan, mint a film.

0: meg no, de ne, euró.
1: Tehát, hogy ez szabad ilyen... elmesélni?
0: Elmesélem, mert majd meglátod, hogy miért mesélem el.
1: Na, figyelek.
0: Nagyon, tehát, hogy ott az ő utcájukban találta ezt szóval a pénzt. Durva. Sok, tehát ez ilyen több tízezer euró volt abban a táskában. És akkor valahonnan ő, én nem tudom, hogy honnan, de igazából, amikor ő meglátta ezt a táskát, akkor már tudta, hogy kié. Hogy most de lehet, tudta. Hogy ezt a fickót ő látta az a táskába, vagy nem tudom, igen, ott a szomszédságból egy fickóé. Tehát, hogy ezt így tudta ez a barátunk. És elvitte hozzá ezt a pénzt, és a fickó az ajtót nyitott, így mortusz részegen, és így mondta ez a barátunk, hogy hát, hogy basszus, azt mondja, én találtam ezt a táskát, hogy tudom, hogy ez a tiéd, vagy hát ezzel szoktak látni, azt mondja, ez tele van pénzzel, és tudod, és ez a fickó még így részegen dobra, elvette a táskát, és bement,
1: igen.
0: És annyira ki volt akadva a barátunk, hogy így basszus, így teljesen megbánta, hogy visszaadta neki. Tudod, hogy látszott, hogy hát éppen úgy annyira nem is hiányzik neki az a táska, annyi pénz, meg tudod, nem volt képes megköszönni.
1: Semmi.
0: Most ilyenkor most tudod, én elveszítek, nem tudom, 60 ezer eurót, tehát akkor minimum adok neked belőle 6 ezeret, vagy nem tudom. Tehát,
1: jaj,
0: nem?
1: De ebből volt hír, emlékszel pár éve? Mi volt az a sztori? Amikor valami lány talált, gyerekek, várjál most, tegyük be össze a fejünket.
0: Nem tudom.
1: Benne volt mindenhol, így az ilyen online újságban, itt a Szabadkán, hogy valami lány talált 8000 eurót.
0: Igen.
1: És hogy visszavitte a tulajnak, és az meg adott neki cserébe 200 dinárt, és ez ilyen közfelháborodás, hogy lehet valaki ilyen paraszt. És akkor aztán ment a vita, hogy még mennyit kellett volna, hogy adjon, meg ez örüljön, hogy kapott valamit, ez örüljön, hogy visszavitte neki, tudod? Mert azért ez mindig egy nagy kérdés, amikor pénztárcát találsz, ugye? Hogy akkor azzal most mit csinálsz? A dokumentáció miatt. Mert ugye egy csomó sztori van, hogy visszaviszed, és ugye te úgy adod vissza, hogy nincs benne pénz. És akkor téged kezdenek el csesztetni, és hol a pénz belőle? Hát mit tudom én, hol a pénz belőle, ugye?
0: Igen.
1: Na most, mivel mi erről már beszélgettük a rádióban párszor, akkor én tudtam, hogy mit kell tenni, mert én meg a Pannon utcájába sétálok, ugye megyek a kocsihoz, és látok egy pénztárcát a földre, és nyilván fölveszem, megnézem, nincs benne pénz, mondom, jó van, mindegy. Nem viccelek, de a lényeg az, hogy...
0: Mindegy, benne van egy személy.
1: Nem, és akkor láttam, hogy vannak benne ilyen személyi dokumentációk, és akkor a lényeg az, hogy leadtam a rendőrségen ennyi.
0: Rendőrségem?
1: Hát igen, itt a
0: igen.
1: Az a baj a rendőrséggel. Igen, az a baj.
0: Én azért nem adom le a rendőrségnél, volt már, hogy én is találtam.
1: Miért? Mi a baj?
0: Mert ők nem hívják föl.
1: Ha nem.
0: Hát hanem ez úgy van, hogy...
1: Hát de ott az adat náluk.
0: De nem hívják föl azt. Tehát, hogy az ilyen hát köztudott, hogy a rendőrség nem szól, hogy megtaláltuk az irataidat, hanem neked kell bemenned, és megkérdezni, hogy véletlenül nem hozta-e valaki be. De hát most, hogy elmegyek be mindegyik rendőr, elmegyek be a kertvárosi, vagy tudod, ugye, tehát, hogy érdekes, ezt biztos, akkor is mondták nekem, amikor elveszítettem a személyimet. Igen. És akkor mindenki mondta, hogy jaj, hogy lehet, hogy a rendőrségem van, mert hogy ők nem szólnak neked. Hát most képzeld el, mennyit bevisznek hozzájuk, nem érnek rá, én szólnék.
1: Hát
0: úgyhogy én azt praktizálom, volt majd találtam valamit, és Facebookon megkeresem az embert, és ráírok.
1: Tőleg.
0: Az a legegyszerűbb, persze.
1: Ó, basszus. Igen. Én azt hittem, hogy ők szólnak.
0: Nem.
1: Hát
0: nem.
1: Akkor rosszat tettem.
0: Hát igen.
1: Hát nem tettem túl jót. Hát ez az erő volt, hagytattam.
0: Most nehéz megtalálni az én időseket, de mondjuk, ha írja a címet benne, akkor meg oda is el tudod vinni.
1: Ez különben nagyon érdekes, de most mitől függ, hogy írja vagy nem írja? Chip vagy nem?
0: Attól függ, hogy chip vagy nem. Chip, hát most ezt kihúzathatod, és megnézed a címét, és elviszed oda.
1: Igazad van. Azért vannak dolgok, ami azért nehezen jut el az agyam, még szerencse, hogy te itt vagy.
0: Hát az nagyon nagy szerencse neked egyébként.
1: Én nem csak itt vegetálnék ebben a műsorban.
0: Igen, így anyálad a mikrofonra.
1: Az is már full kontakt hibás lenne különben.
0: Nálunk olyan volt még, hogy kutyát megtalálták, és akkor adtunk ilyen ajándékcsomagot.
1: Ja, a ti kutyátokat találták meg? Mm-hmm. Hogy vitték vissza? Hogy sikerült kinyomozni?
0: Na, ez egy jó kérdés. Chip? Erre nem emlékszem, hogy.
1: Chip?
0: Nem hiszem, hogy chip, hanem...
1: Valaki figyelt titeket.
0: Hú, hogy is tőle? Nem emlékszem erre, hogy a szüleimnél volt egy kutya.
1: De ez ilyen valamilyen ilyen spéci kutya, vagy egy egyszerű kutya?
0: Egy egyszerű kis kutya. És amit utána vittünk gombosra, és valamilyen sztori, várjál, de mi volt, hogy elsz, kicsi volt, és kiszökött a kerítés alatt, aha. És hogy találtál.
1: Hát jó, biztos elmondta, hogy
0: ja,
1: hol lakik.
0: Ja, tudom, na. De hülye vagyok, tudom, hogy.
1: Na,
0: hát úgy, hogy
1: fölraktam,
0: igen.
1: Ez egy paradoxon.
0: Hát van egy csoport Szabadkán.
1: csoport?
0: Egy ilyen szabadkai csoport a Facebookon. Hát az a, mindegy, egy ilyen állatos. Tehát, hogy amikor te találsz, vagy keresel egy állatot, akkor oda fölteszed a képét.
1: Ja, vágom.
0: És mi oda kitettük a kutya képét, és akkor eltelt nem tudom, hogy mennyi óra, és akkor írtak nekünk, ennek a csoportnak az adminisztrátorai, megvan. Hogy jelentkeztek, hogy megvan, és akkor összekötnek bennünket. És nagyon cukik voltam, hogy olyan képet küldtek, hogy ott a kutya az így ül a kocsiban, de úgy be van takarva, meg nem tudom, hogy vigyáztak rá. És akkor nagyon aranyosak voltak, különben utána este elhozták hozzánk a kutyát, és akkor mondták, hogy jaj, hát ők megetették, meg minden, meg jaj, meg is fürdették, meg tudod, ilyen, nagyon megörültek, tehát hogy igazából ők megtartották volna, hogyha nem látják meg a képet a Facebookon, de na, aztán így visszaadták. Hát semmi, és akkor kaptak egy ilyen kis valami ajándékcsomagot, így adtunk nekik, de hogy cukik voltak.
1: Ez az ajándékcsomag, az
0: fiatal pár.
1: Apukát kinyitott a szekrényt, és adott egyet a nem tudom, több száz ajándék ilyen dezodor pakból, tudod?
0: Ja, nem.
1: Itt van, tessék egy.
0: Nincs több száz dezodor.

0: Munkácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannon reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Egyik ismerősöm azt írja, különben most valószínűleg piac körül van, és nem tud átjutni, mert tömeg van, hogy feltétek, és a magyarországiaknak különben méri meg állandóan jönni a piacra. Amúgy ez
4: olcsóbb, rengetegen járnak.
3: Erről érdekes járnak. Elméletek vannak, hogy mi jön nekük ide.
4: Hát olcsóbb. Én ezt hallottam. Tehát én ismerősöm, aki rendszeresen jár, az is, a ruhák is jó minőségűnek tartják. Tehát hogy ez mindig együtt. Ez igen. Szerintem, én akárkit kérdeztem, mert én azért kérdeztem pár embert, aki jár ide Magyarországról vásárolni, és mindenki ezt mondta, hogy jó minőséget adnak, kedvező árat.
3: Én hallottam egy logikát ezzel kapcsolatban. Én hallottam egy logikát. Hát, hogy mi kimegyünk, tudod, és nekünk fura az, hogy tudod, alapvetően nem rosszabb időség, de hogy mindig ráírják az ilyen márka neveket. És akkor mi mindig úgy vagyunk fel, hogy minek?
4: Igen.
3: Például volt olyan...
4: De ráírják, hogy mindig a márka neve? Mindig
3: hát rá, hát most kimegyek a tesómmal venni mellényt. Aha. Én szeretem a mellényeket.
4: Igen.
3: Tesóm is akarja azt, hogy venni mellényt. És volt egy olyan, hogy írja rajta nagyba ezt, hogy Karl Lagerfeld. Drága, mint az És én mondjam, hú, de jó néz ki a mellényt. Tudom, most...
4: Nincs felirat nélkül.
3: Mit tudom, én azt mondja, hogy 2500-nál. Mondjuk jó, de kéne egy száma nagyobb. Hát azt mondja, van, de azzal van egy baj. Igaz, hogy az csak 2000, de nincs rajta a Karl Lagerfeld. Ha mondjuk az, fizetünk azért hármat, csak ne legyen rajta a rohadt Karl Lagerfeld logó. Hát ki hiszi el, hogy itt Karl Lagerfeld.
4: Let's go, ti vagytok a kisebbség, mindenki arra
3: hát
4: megy.
3: Hát igen. És arra tudom, neki az olyan kellemetlen volt, hogy állítólag ugye megveszik, a magyarországiak, ez a logika, ugye? Nem tudom, az Under Armour, mit tudom, mit
4: igen, vannak. Az Under Armour-t,
3: ezeket
4: nagyon
3: megveszik, veszik. Elviszik Magyarországra, és akkor tudod így, hogy hívják, és akkor azt senki nem gondolja, hogy az hamis.
4: Vagy hát, de ott is vannak vagy... egyébként, ott is vannak piacok, ahol árulnak ilyen áru. Ilyen...
3: Igen.
4: Hát de akkor jó, lehet, hogy nem ennyire nyilvánvalóan, de, vagy nem ennyire az emberek arcában. Nem tudom.
3: Éri az egyik haverom, mert itt náluk olcsóbban Nike, mint Magyarországon. Hát igen, különben. Hát igen, ez az igazság, hogy itt beleírják. Na jó, igen. Hát egy. De hát meg kéne kérdezni a buszsofőröket, akik hozzák őket. Hogy amúgy mit vesznek?
4: Hát biztos ez. Én már hallottam olyat is egyébként, hogy ott van egy Nike, meg ott van egy Adidas, az Adidas. Tehát, hogy szerintem tudod, vannak emberek, akik járjönnek ide vásárolni, és meg vannak győződve, hogy ez eredeti. Tehát én még olyan, szerintem még ilyen is van.
3: Nézd, kettő dolgot mondok el ezzel kapcsolatban, nem a piac a témák, de ha már így rá léptünk, akkor miért ne? Az egyik az, hogy ez haláli. Lehet venni Louis Vuitton. Hogy kell ezt mondani?
4: Louis Vuitton.
3: Biztos nem Louis Vuitton, ahogy sokan mondják.
4: Nem Vuitton. Louis Vuitton.
3: Igen, valahogy így Vuitton. Szíjat, amíg a világban az több ezer euró feltételezem.
4: Hát ha nem is, de biztos, hogy 5-600.
3: Vagy legyen 600, nálunk meg lehet venni 1200 dinárért. Hát, úgy ugyanaz, néz ki,
4: még jobb!
3: Mint a Louis Vuitton, szóval abszolút jó, nem ír rajta hülyeséget, ott a logó rajta, de teljesen minőség jó.
4: És kicsit ilyen rosszabbul van eldolgozva a logó, de...
3: Elmesélek egy félelmetes dolgot, mert egyszer vettük egy ilyen sportmárkának a felsőjét úgy, hogy a tesómnak volt egy eredeti.
4: Igen.
3: És egymás mellé raktuk, és így, nem tudtam megmondani, hogy melyik az eredeti. Így fogtam az anyagot, néztem. Tudod, hogy milyen? Szóval rá lehet szaladni jó tucra.
4: Persze, hogy rá lehet szaladni.
3: Akkor meg feltevődik a nagy kérdés, és akkor tényleg befejezzük a piacot, hogy amúgy ez egy jó téma, nem is gondoltam, hogy a piac, hogy ott az is felvetődik, hogy ott minden gyártott, vagy esetleg ott vannak olyan, hogy elmangeszolt dolgok. Hogy úgy a kamionból hát levesznek tizet. Ezt soha szerintem, nem fogjuk megtudni.
4: Szerintem ezeket ilyen privát varodákban, meg erre-arra csinálják nagyobb mértékben, meg nagyobb mennyiségben, meg mondjuk Törökországban, innen-onnan, és akkor megvan, hogy most akkor jön az áru, ami nincs ott a logó, meg az, amin ott van a logó. És én egyébként láttam pont egy ilyen összefoglalót erről, hogy valamilyen gyár, itt pont Vajdaságban volt egy ilyen összeállító üzem, meg egy ilyen varoda, na, meg különféle összeállító üzem is van, de varoda a lényeg, és akkor ott látod, hogy a logókat így rakják rá, és igazából ugyanarra a kabátra ráteszi azt is, hogy LSC, meg azt is rárakja, hogy Lotto. Nem tudom, a másikra, és ez ugyanaz a kabát. Tehát, hogy ezeket is simán, én láttam ilyet, tehát, hogy meg aki dolgozott is egy ismerősöm,
3: Ázsiában, hogy ez Ázsiában van valami brutális csavar, nekem egyik ismerősöm volt, tehát jó, mert nem fogok elmenni, nem tudom, Ázsiában több ezer kilométerre valahol, hogy ilyen gyártóközpontok vannak.
4: Én mennék, azt is, igen, megnézni. Ugye?
3: Azért, mert hogy ott olyan volt, az, ő úgy vett magának azt, hogy egy ilyen szabadidő komplet ruhát, hogy ott az a helyi gyárta, nem tudom melyik nagy márkának.
4: Ja, persze, ilyenek
3: és akkor
4: is vannak,
3: amúgy különben igen. Logó nélkül abból az anyagból csinálnak, mit tudom én akkor oda helyieknek is, amit tudod, így olcsóbb tízszer.
4: Hát ennyit számít a logó.
3: Szóval, hogy így,
4: Na, ennyit mindig számít. Látod, és neked is a Karl Lagerfeld helyettem egy no-name mellényed.
5: Hát azért, mert az egy no-name
4: az emberek
5: mellé
4: nem tudják, hogy jobb ember vagy náluk, ha felveszed a Karl Lagerfeldet.
5: Igen. Szóval, hogy ez, nem tudom. Ugyanígy én nem értem a... De, na, ezek meg már ízlések és pofonok, de tudod, mikor a... Várjál, mit szokott... Ja, igen, például én sose vennék fel olyat, csak fizetnének, akkor tudatok, mondta, van az a pénz. De hogy ha már költök pénzt, én nem vennék olyan, amit írja nagyban itt a ruhámon, hogy Balenciaga itt elől. Hát az...
4: Ez általában az új gazdagoknak hát a vérjegye egyébként.
5: Hát az nem jó. Az nem jó. Hát picibe esetleg írhatja valahol, vagy a legjobb a nyakán írja belőle.
4: De szereted egyébként sokan, meg éppen azt, épp a Magyarországon van ez az ilyen nagyon, vagy a Budapesten ez az ilyen új gazdag réteg, azok a egy bizonyos bevétel fölött, de egy bizonyos bevétel alatt, de még mindig nagyon gazdagnak számítanak, és akkor ők szeretik ezeket. Nekik készül, tehát ők a célcsoport, nekik készülnek ezek az ilyen nagy logós márkák.
5: Te se vennéd fel ilyen.
4: Balenciaga, ezek. Dehogy vennék fel, nincs csak azt hiányozza, de hogy ezek az ilyen, akik így a külsőségekre, hogy akkor kristálpezsgőt iszunk meg,
5: meg a kaviárt.
4: Igen, és ez a külsőségeket imádó ilyen új gazdag kretén réteg.
5: Írja, van egy jó megoldás, írja az egy haverom, azt mondja, hát akkor meg is van az új biznisz, buvjákor ugye bevásárolunk, azt mind-mind-mind átvisszük Szegedre, és ott csinálunk egy drága piacot.
4: Hát egyébként ezt már megvalósított.
5: Ezt lehet, hogy különben valaki csinálja. De mindeközben, Annyi dolog jut eszembe. De közben mi ez a legendás vásár, amivel évek óta el akarok menni? Mi az, amikor hajnalba kell menni Móra halomra?
4: Ez főleg nőknek van egyébként, én úgy tudom, ott a nő cipők. Voltam, a feleségem volt már, Szilvia volt már.
5: Na, ott mi zajlik két mondatban?
4: Hát most nézd, annyi, hogy a cipők vannak, rengeteg fajta cipő, és aki kapja, marja. Tehát ott ilyen kiszórják, veszik az emberek, meg hol a párja, megtalálod az egyiket, tetszik, fölpróbálod, van-e a számodban.
5: És
4: van
5: elfogy minden gyorsan.
4: Így van. Tehát szétkapkodják, mint a hiénák közé vetnék.
5: Ez néha van hajnalban.
4: Megvan, hogy mikor van. Írjátok meg, hogy mikor van. Hónap végén, vagy a hónap utolsó vasárnapja. Van valami szabályrendszer.
5: Anett is becsatlakozott, hogy a Móra halmi az brutál.
4: Igen.
5: Most éppen látom, hogy ír valamit. Úgyhogy... Szóval, na hát érdekes világ ez azért.
4: Hát hogyne. Ha, persze, hogyne. Most, ha valakinek ez érdekes, meg valaki ezt élvezi, nagyon korán kell indulni, ezt tudom, hogy paraszt hajnalban ott kell lenni, és megírja azt, hogy a Rómában van minden vasárnap olyan vár. Hát azt el tudom képzelni, olyan vásár, hogy elájulsz. Hát gondolom, igen. Sok mindent így meg.
5: De haverom mesélő most volt különben szinte Olaszországban, és elkevődött egy ilyen nagyon hardcore vásárba, vagy a piacra. Igen, ez piac volt, ahol ugye komplet családjával ment, és azt mondja, hogy ilyen az emberek így hangosan énekeltek, miközben így főztek ott, meg tömeg voltak, nem volt neki mindegy.
4: Hát nem.
5: Kultúrsok volt, hogy megvan-e mind a két gyerek, vagy három, vagy nem tudom, hány gyerekkel. Az asszony megvan még, vagy már valahova behúzták. Vagy így húzzák be, tudod, az étterembe őket, minden közben az úgy, gyere be, nem tudom, pronto közben, süti a tejét az olajban, nem tudom. Őrület, hogy mik vannak. És azt mondja Anett, hogy és ott márkás cuccokat állónak, bőrkabiból több ezer van, nagyon-nagyon brutál, azt mondja.
4: Na.
5: Zsolt ír nekünk.
4: Zeci Under Armour-t szeret viselni az edzőteremben, mert akkor erősebb mindenkinél.
5: Rohadék!
4: Akkor páncél alatt vagy.
5: Őt ismerem különben természetesen.
4: Hát gondolom.
5: Van egy közös csoport arról szól, hogy egymást szivatjuk egész nap különben, ugye. Úgyhogy Kösz Zsolt, kihoztad a nagyvilágba is a dolgokat. Különben nincs egy ilyen márkás cuccom sincs.
4: Nekem egy sapkám van ilyen.
5: Én annyira ronda ruhá, én annyira a legszakadtabb rossz ruháimba mentem edzeni sokáig, hogy így a...
4: Tínszuláte sapkába meg ilyen.
5: Hogy így a barátom, én rám
4: szólt. Atlanta Hawks kabátban.
5: Aki az edzőterem, hogy... Eci, mondta neked valami? Mondja. Nem jöhetsz ilyen ruhába, ez botrány, ez a legkimosottabb, nem akarsz egy picit normálisabb.
4: Nem a Bécsi Opera bárba mész,
5: mondom, most mi? Hát mondom, mit divatozni jön a fele, mondom azért. És akkor jó, áj, de elmentem, volt akción a Lidibe, ilyen nadrágot, nem tudom, 600 nári. Abból vettem egy pár.
4: Hát nem, miért nem Under Armour-ba kell.
5: De igen, ez nem érdekel. Igen, sok minden érdekel.
4: 300 euróért egy komplettet, meg minden zoknival, gatyával, és akkor abba mész.
5: Nem, az engem nem érdekel. De Bay Alex most, hogy láttam vele egy beszélgetést, és kérdezték, hogy Bay Alex, te hogy vagy a ruhákkal? Kézzel, milyen beszélgetések ezek. Bay Alex, hogy állsz te a ruhákkal? A ruhát csak azért veszem, hogy kint ért, ez styling olyan, akik otthon mindig el vagyok egy gatyában, meg egy pólóban. Mondták, jó. Amúgy különben mondták, hogy te is olyan vagy, mert hogy a Justin Bieber az a Calvin Klein katyákban van, és hogy egyszer felhúzza, eldobja. És akkor mondja, hogy ezt el ne higgyétek, ez hülyeség. Amúgy rajtam is pont ez van, de hát ez egy ilyen a Calvin az csóró gatyája.
4: És ez a Bay Alex is honnan indult, és mi lett belőle? Atya úristen, nekem ezt a fejlődést, ezt, vagy visszafejlődést. Ezt
5: azt mondja, a net várja, megnyitom valamit, így látom, hogy írtsak, mert becsuktam. Hol van? Itt van. Ceci, vegyél futózoknit, csak 10.000 dinára fémszálas.
4: Mi az fémszálas? Van ilyen? Ez bepittyek szállat.
5: Várjál, itt valami csomó mindent adott, várjál, ezt nem láttam. Az az arckrém, amit itt 3000-ért vettem, ott 1 euró volt, és eredeti.
4: Lehet, hogy lopott. Hát lehet, hogy lopott. Hát lehet, hogy a
5: lehet, hogy lopott,
4: Camorra igen. Klán szerezte volna, a nápolyi barátoktól.
5: Igen. Zeci, vegyél futózott, és csak 10 dinára fémszára. Ez azt sem, hogy ez mire jó.
4: Hát én nem hoztál neki a római piacról, lehet, hogy ott lett volna.
5: Ha lett volna, egy kis fémszálas. Én nem vágom meg, hát én nem tudok futni, tudjátok, hát ez mindig elmondom, de az egész világ fut, én nem.
6: Nem Kínában készült.
7: Köszönjük, hogy a show team.
6: 100%-ban vajdasági. Panorádió.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csók királyné.

0: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
1: Az egyik ismerősöm most hülyéskedik, írja, hogy ő például a szellemektől fél, és akkor nekem erről mindig az jut eszembe, amikor te nézted a Terminál című filmet a Tom Hanks-el?
2: Néztem.
1: És akkor
2: igen.
1: Nem tudom, hogy megvan-e neked, van az a pillanat, amikor mondják, hogy mi nem tudjuk csak úgy kiutasítani. Uh-huh. De mondja azt, hogy fél visszautazni Krakóziába, és akkor meg tudjuk, vagy hogy volt, vagy akkor tudjuk megoldani azt, hogy ne utasítsuk ki. Aha. Azt hiszem. Hanem, aha, hogy akkor valamilyen. És akkor mondja, hogy de nem félek visszamenni Krakóziába. Azt mondja, de azt kell, hogy mondja. Azt mondja, hát de van csomó minden, amitől félek. Félek farkasember, félek szellem, meg van ez a jelenet, és akkor nem ment át. Annyira nem ment át.
2: Farkasember, én is félek.
1: Hát de farkasember nincs.
2: Hát mindegy.
1: Szellem, meg mit tudom én. Tapsi. Remélem, hogy nincs. Remélem. Hát igen. Én mondjuk egyszer azért megijedtem, mentem azon valami buli után érted a lakásba. Érted? Ezt meséltem neked? És ez, de este nem. Van, érted? Valami fél egy, vagy mit tudom én, vagy az már hajnal, vagy az hogy kell mondani? Este. Fél egy. Nyitom azt az ajtót. Nekem sose volt meg az a Mágnes utca, amit oda kell érinteni, szóval mindig kulcsa nyitott. Kulcsa nyitom az ajtót, és valami hangja.
2: És így,
1: de most ez halál komolyan. És ugye csak az épület előtt van fény, ugye? És oldalra nézek, ahogy jön ez a hang, ez a gyereknevetés, és egy, érted, egy valami 7 éves gyerek lepellel a fején, rohal az utcán.
2: Mi? Micsoda?
1: Be abba a lakásba, én is vagyok.
2: De hol ez Szabadkán?
1: Persze, és így mondom, hogy így,
2: mi Halloween volt, vagy mi?
1: És aztán az a baj, hogy én ezt a gyereket nem egyszer láttam, de várjál, most ez nem az, hogy valami trippelek, nem, ez a gyerek ott élt. Csak nem értem, hogy időnként mi jelenik meg ez a gyerek maga, éjfél, meg egy között. Hát kik a szülei? Ebbe ez a félelmetes.
2: De hány éves? 7 éves?
1: Szerintem 7 vagy 8. Gyerek, kis gyerek. Ez mit keresi ilyen? Vagy már az is gondolkoztam, hogy lehet, hogy különben a lakásodnak a szülei és három utcával, vagy három házzal, meg a nagymama, és akkor csak visszarohan este, vagy
2: hát
1: erre valami magyarázat kell, hogy legyen, amit én sose nem kaptam meg.
2: De normális állapotban van a gyerek?
1: Abszolút, persze. Mindig is vidám. Azért rohan, mindig rötyög meg rohangál, érted? Csak az akkor este így debütálni azért, az mit tudom én. Érted, ez nem semmi. És akkor tudod ráadásul úgy tudod, hogy fehérlik valami, jön a fény fel, és rötyög. Te meg azért nem vagy éppen toppos 100-100, nézed, hogy próbáld felfogni. Mi történik, érted?
2: Uram, Isten, Zecilet, én ott így kész. Szerintem én ott összes nem volna. Bejárat előtt is viszlát.
1: Ennek teljesen semmi értelme nem volt, igen. Úgyhogy azt a kutya...
2: Jézus, kutya, lépbe bőrös lettem. Én nagyon ijedős vagyok, de nekem át ugye már hányszor volt, hogy tudod így recseg valami a padláson, meg nem tudom, én az ilyenektől olyan szinten kikészülök.
1: Voltak menyéteid, ugye? Mert az de nagyon jó.
2: Menyét, nem volt nekem menyét, meg fogalmam sincs. Nem tudom, hogy mi volt, valami volt a padláson. Most már hál' Isten nincs. De hogy vannak egyébként meg olyan periódusaim is, amikor van, hogy éjszaka mondjuk hallok valamit.
1: Na.
2: És fölkelek, és nagyon meg vagyok ijedve, de úgy vagyok megijedve, hogy én most kiderítem, hogy ez mi, és képes vagyok kimenni.
1: Na és mi, egyet mesél, mit
2: semmit fogalmam sincs, semmit
1: kiderítetted a semmit?
2: De hogy kimegyek, de hogy kimerek menni.
1: Ja, kimersz
2: menni. Van, amikor meg csak így jaj, kit hívjak fel?
1: Jaj, nem emlékszem, nem tudom, hogy ilyen
2: szellemírtó.
1: Teljesen indokolatlan jöttem izgalomban, mert hogy az van, hogy a családi házba nem tudom hány évvel ezelőtt, hát még ott szeretünk riasztó. A riasztó az olyan, hogy bemész, akkor tudod, van pár másodperc, meg kell nyomni gombot, különben riaszt. És tudod, egyik este, tudod, bekapcsolni, és így föl kell, valami úgy kellett fel, hogy végre, mert most leszávolok azzal, hogy be van kész, a baseball ütő, megyek, de ez hülyeségben különben, simán lehet, hogy a pisztoly van, azt meghalok. De minden, valami jó ötletnek tartottam. És mondom, hogy megyek le, wow, tudod, fő vagyok, és mondom, hogy van az a hang, az még jobban, hogy főspanol, tudod, mert visít minden.
2: Ugyan, éviskedj.
1: És így lemegyek, és így bevágódok az előszobába, ott, ahogy van ez a cucc, és így tesó meg a tüvölt, hogy a rohadt riasztó, nem tudom kikapcsolni. És így mondom, hogy hát csak te vagy, apád fülét, megnyomtam és kész, úgyhogy nem volt betörő, csak a tesó nem tudta a kódot.
2: Jó, hogy nem ütötted le szegény.
1: Nem, de hát nektek is van.
2: Nem lenne több adventi vásár.
1: Vagy nektek van, vagy csak beszéltetek róla? Van olyan?
2: Van, hát de most milyen bemondom a kódot is.
1: A kódot nem kell, hogy bemondtad, csak ennyi, hát ennyi. Szóval van. Sose volt ezzel még gond. Hát jó, van, oké, nem érdekes. De figyelj, hogyha az az igazság, hogy nagyon kicsi az esélye, de most reálisan, most hát remélhetően nem fog betörni hozzád senki. De magadnak azért nagyon gyönyörű pillanatokat tudsz okozni ezzel, amikor hazamész és marjasztod. Hát ez állandóan ez a nyomkodni, nem nyomkodni. Egyik közös barátunk járt úgy, hogy ő meg össze van kötve a nem rendőrséggel, de ezzel a központtal. És akkor ő pedig ment a szülei házába, és olyan régen volt, hogy nem is kapcsolat, hogy a szüleinél tényleg van riaszt, hogy nem tudta, mi a kód, érted? Jó. És akkor ott áll, és neki lenne dolga, de itt ott visít mindaz, de olyan hangerő, vagy megőrülsz, és most fel kéne hívni, akkor próbált rájönni, hogy föl van-e írva, hogy ki az, akinek jelentkezni kell, akkor nem tudom, ezek jöttek, nem jöttek, le kellett, hogy állít, csak a központból kikapcsolták a riasztot, nem. Katasztrófa. Jó dolog a riasztó.
2: Jó dolog,
1: nagyon.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
1: Az a sztori, hogy egy ilyen íróasztalt kell, nekem egy ilyen kis íróasztal, és egy ilyen elég minimál íróasztalt, és az a sztorinak a lényege, hogy hát összerakjuk mi. Hát nem, nincs itt.
0: Miért csinálsz ilyet, Zoli?
1: Tudod, hogy azt esküszöm körülbelül olyan szint összerakni, mint egy ilyen shuttle űrsiklót.
0: Egyszer próbáltam hát,
1: de
0: ilyen 20 évvel ezelőtt.
1: Mi kell így elkomplikálni?
0: Nem csak többet ilyen.
1: Tehát, hogy van esküszöm gyerekek benne 25 fajta csavar. És azzal telik el az időt, hogy analizálod a kép alapján, hogy melyik az a csavar, de ilyen milliméter eltérések vannak a csavar. Már nem úgy van, hogy mindegyik zacskó az IKEA csinálja azt, hogy akkor ez a nem tudom, ez a V20-as zacskó, és akkor egyszerű, mint a Legók, vagy a Legóknál, ugye?
0: Nézd meg, Zoli, ne feledd szabad, de volt annak idején, volt ez a bolt, azt hiszem már azt sincs nálunk, hogy ez a Simpo, ahol ilyen jó bútorok voltak. És akkor elmentem, hogy mondta, állj, de megnézem már mindenki, hogy ez a Simpo.
1: Igen, becsukták.
0: Én mindig úgy voltam vele, hogy ez olyan drága, hogy oda be sem megyek. Aztán bement, az kiderült, hogy nem annyira vészes. És találtam ott egy íróasztalt.
1: Nem, ez egy jó középkategória.
0: De 20 éve, vagy igen. Nem tudom mikor, igen. Hát jó, van a középkategória, de
1: középkategória, de a középkategória ez nekünk jó, tehát nem az, hogy
0: észrevettem már különben, csak halkan a hallgatóknak mondom el, hogy én Zolival beszélgetve, úgy mindent, amiről én mindig meg vagyok győződve, hogy a csúcsok csúcsa, mindig mondja Zoli, igen, az középkategória.
1: Jó, de egyébként tényleg
0: az. Ahogy a neten, múltkor elmondom nektek, hogy boilert kerestem a neten, és megtaláltam, amit a neten a legdrágábbat, ami van. És mondom, Zoli, hogy nézd, mondjuk, van egy jó középkategória. De nem is tudom, hogy hol van attól drága. De nem is te írtam, hogy hol talál. Drága. Tehát hol találod?
1: A középkategória az nálam azt jelenti, hogy az nyilván az, amit én is megveszek, meg te is megveszek. De hát vannak a csúcsok, nem tudom én ízni, amilyen. De
0: ahhoz már külön, az biztos olyan, hogy így bemész valami weboldalra,
1: igen.
0: Külön kóddal nyílik meg az oldal, ahol a...
1: Igen, tudod, olyan ilyen. Welcome! Viszont így kírja róla.
0: Akarsz a prémium oldalra menni?
1: Ezt nézd, mint a kis parasztok! Ezt ne nézd, ezt az oldalt! Itt vannak a jó boly.
0: Halál! Na bocsánat, azt sem tudom, honnan indultunk.
1: Hát onnan, hogy nehéz összerakni a cuccokat.
0: Ja igen, bocsánat, akkor... elmentem a Simpóba.
1: Igen.
0: És akkor vettem egy íróasztalt, és én akkor eldöntöttem, hogy majd ezt összerakom. Mm. Kibontottam, volt egy nagy zacskó, tele sinekkel, amit tudod majd mire szolgál majd a fiókokra, sinekkel, csavarokkal,
1: na, ugyanez,
0: azokkal a kis fa bügyürükkel, amiket be kell nyomni.
1: Kell, azokat is benyomni, igen.
0: És akkor rájöttem, hogy oké, és akkor utána hívtam egy mestert.
1: Igen, így van. Tehát,
0: és akkor mondtam, hogy soha
1: mert ez egy mesternek, ez, tehát nyilván neki van rutinja.
0: De, pontosan... de bocsánat, de tudod mi azt tudsz? Ki jön a mester, és az is egy másfél órát szereli.
1: Hát
0: akkor én hogy szerelni? Mert hány nap, egy hét alatt raknám össze?
1: Igen, mi is tegnap így elindultunk, és így elkezdtük rakni, és úgy rájöttünk, hogy lehet még most is raknánk.
0: Tehát, hát biztos.
1: Így nem aludnánk.
0: Hívtatok valakit?
1: Hát szóltam valakinek, aki ért hozzá, és akkor majd...
0: Szomszéd?
1: Nem, a szomszéd egy ilyen aki ilyen helyen dolgozik, és rakja össze, és már nekem sok mindent összerakott.
0: Na látod.
1: És neki ez tényleg rutin volt, tehát nem más, hogy te például mit tudom én ilyen, hogy ezeket a svéd szekrényeket mi vettünk olyat, és azt így pillanatok alatt, hogy sicsúti, tudja, már eleve már tudja, érted, annyi ilyet összerakott, hogy pontosan tudja, hogy az oda megy, de nem is nézi meg azt az utasítást, meg semmit. Tehát így vannak ilyen emberek, akiknek ez ilyen ilyen meditatív, meg ilyen terapeutikus.
0: Igen.
1: Ezt a szót most ki fogom mondani. Terapeutautikus? Igen, ezt akarom mondani. Terapeutikus? Terapeutautikus? Jézus Mária, na mindegy. Szóval ez az a szó.
0: Értitek. Ati az, hogy imádom összerakosgatni ezeket a bútorokat, megértem, hogy van ilyen, mert nekem van egy barátom,
1: terapeutikus.
0: Igen.
1: De nehéz szó. Terapeutikus.
0: Na igen. Az egyik haverom imádja ezeket összerakni, mindig nagy ilyen összeszerelő partikat szervez. Ahogy nyilván ő szereli, mi meg adogatjuk a dolgokat, de ő ezt imádja. Úgyhogy nagyon szereti. Na hát vannak ilyen
1: is. A szerszámot. Vannak ezek a nagyon jó cuccok, az ilyen automatikus, tudod, ez a... Hát ez az elektromos...
0: Fúrógép?
1: Igen, ezek, meg ugye vannak ezek a elektromos szögbecsavaró gép, meg ezek az ilyen, ezek nagyon jó dolgok.
0: Hát olyan nincs, hogy szögbecsavaró.
1: Hát nincs szögbecsavaró, hanem na, érted.
0: De van, igen.
1: Korán van.
0: Persze. Én kaptam ajándékba egy ilyet, aztán kölcsön adtam, azóta is ott van, de tudom, hogy hol van.
1: Ez volt a terv, azt nem azt kérte kölcsön, akiktől kaptad ajándékot?
0: Nem. Az lenne az igazi. Igen. És akkor azokkal az ő lett, hogy mennyivel könnyebb összerakni ezzel az elektromos fúrógéppel. A csavarozógéppel, vagy kirek, hogy tetszik ezeket a bútorokat. Na mindegy, hát ez már ilyen.
2: Úton voltunk, de megakad a kép. Feltámad az...
0: Ez már ilyen.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény.

0: mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Panna reggeli. Jogában áll hallgatni.
3: A reggeli legjobb pillanataiból.
4: Amsterdamban megőrült valaki, de amúgy pozitívan őrült meg, mert hogy az emberek felkeltek korán reggel, kimentek a parkolóba, vagy ugye a házuk elé a parkoló autóba, ugye, vagy autóhoz, mert mennek dolgozni, valami, és észrevették, hogy Amsterdamban egy csomó autó fel van tuningolva reggelre. De nem úgy igazából, hanem úgy kartonlapokkal. De ilyen nagyon menően képzeljétek el.
5: Zseniális, tényleg.
4: Tehát ilyen kartonlapból szárnyak, tudod, ezek a hátsó spoilerek, lökhárítók, az oldalszoknyák, abszolút át van alakítva az autók, de teljesen. Néztek az emberek, hogy what the fuck, tehát ez mi történik, mert a rongálást azt ugye úgy alapvetően nem azt mondjuk, hogy megszoktuk, de azt úgy elfogadjuk, hogy valaki kitalált, hogy megrongálja, de miért akarja valaki feltuningolni kartonlapokkal az autót? Hát kiderült, hogy nyilván, nagyon aranyos, kiderült, hogy állítólag ez valami művész lehet, de titkos, tehát még nem jöttek rá, hogy ki, mert túl sok ilyen autó jelent meg, és ezek nagyon jól néznek ki.
5: Ilyen régi Passatnál ott így kivágta a lámpának is azt a lovaló ilyen kis bugát, és akkor ilyen két ilyen kis kerek lyukat vágott rajta, de ez mind nagyon pontosan meg van csinálva.
4: Ez annyira precíz munka, hogy megőrülsz.
5: És tényleg úgy néz ki. Most első ránézésre nyilván látható kartolat, de hogy így tudod, hogy látná is benne fantáziát, hogy ezeket az autókat ilyen irányba lehet, hogy érdemes lenne, hogyha ilyen nagyon vagányok lennék, meg ugye kicsit inkább talán a 90-es évekre hajoz ez nekem. Nem tudom, miért, nekem így van a fejem, vagy ez ilyen kicsit retro, de alapvetően nagyon jó stílust fogott.
4: Abszolút nagyon jó, hát ne ügyeskedj, és nem csak ilyen szárnyakat tesz rá hátra, valamelyik autónak a tetején van a szárny, az nagyon
5: vicces.
4: Igen, meg vannak ezek a nagy...
5: Minden karton.
4: Meg vannak ezek a nagy légbeömlők rajta, tudjátok, a motorház tetőn. Amit akar, de jó, egyedül egy Volkswagen Polo az nagyon Gedzsován tuning, de hát az nagyon ronda. De a többi az menő.
5: Az a kis motorház tetőn található kis dobozrész, az is ilyen nagyon basic, tehát hogy így.
4: Ez ronda. De a többi az jó.
5: Eljött az autó sem. Jó alapanyag, feltétlenül fogalmazunk.
4: Hát azért láttam különben nagyon szépet már.
5: Amíg ez a Nissan se egy világbajnok itt a következő, a Polo
4: után. Én ezt nem is látom.
5: Ez a kis, valami Nissan kis városi autó, régebbi, ez ilyen 90-es évek végé lehet stílus alapján. Hát most az sem annyira. Ebből látszik, hogy nem tuningolható. Hát tehát végül is, ha már...
4: Ez nem igaz. Minden tuningolható.
5: De hát nem tudom. De akkor ez nem lehet, hogy akkor egy konkrét irányvonalat vetít előre, hogy akkor tudod így, hogy néznek ki. De jó, mondjuk lehet, biztos lehet ezt jobban is csinálni.
4: Jaj, hát hogy ne lehetne jobban csinálni? Fantasztikus. Tehát hogy azok, akik kreatívak, és akik ebben a világban vannak, hát ezek őrű dolgokat tudnak csinálni. Hát manapság annyira nem divat ez, mint régen.
5: Nem, hát nem is megy át, ugye? Technicskin.
4: De, hát egy része átmegy.
5: Ha nincs leatesztálva.
4: Ez a trükk.
5: Atesztálás.
4: Ez a trükk. Hát régen szabad volt mindent csinálni, neked olyan érdekes élmény volt az, amikor kint voltam péntek este, ugye a tipikus autó és motor gyülekező helyen, és jött egy-két ilyen, vagy három ilyen tuningolt autó, így most, így 2025-ben, tudod, hogy szól benne a zene, le van ültetve, van benne neonfény, van benne minden, ami kell, és akkor tudod, néztem, hogy így csű, de régen láttam én már ilyet. Azt gondoltam, hogy ezek már is tűntek teljesen. És így igazából nem is látunk napközben ilyet, hanem ezek így estei előjönnek, előbukkannak. Hát nem tudom, abban az időben, amikor a Fast and the Furious filmek megjelentek, akkor azért az őrült mánia volt, és őrült mindenki. Emlékszel akkor, hogy a divatban az például, hogy az ajtók oldalára kellett ragaszgatni ilyen kis feliratokat, meg ilyen kínai jeleket, meg akkor tudod, ilyen leves recepteket ragasztottak az emberek, mert nem tudta senki, hogy mit jelent, érted? Most én mondtam valamit, tehát most fogalmat sem volt, hogy ez a kínai jel mit jelent, csak ráraktad be, jó néz ki.
5: Igen.
4: És volt Szabadkán, nem tudom, láttátok-e, vagy volt egy Hyundai coupé, az nagyon durván meg volt csinálva. Az pont olyan volt, mint a Fast and the Furious-ből jött volna ki. Az nagyon komoly volt. Hát mi pedig mit tudom én? Nekem volt egy haverom, akinek fantasztikus volt az autója, nagyon durván meg volt tuningolva, és én úgy igazából a közelemben, a környékemben úgy annyira nem is ismerek olyat, aki nagyon durván tuningol autót.
5: Nem is menő az most már egy kicsit talán ez a benyomásunk.
4: Komplikált. Nem? Szerintem az a baj, hogy komplikált.
5: Hát igen, és akkor ebből meg ugye következhethető az, hogy akkor nem fognak bele az emberek. Ha valaki belefog, az nyilván ugye próbálja ezt egyszerűbben megoldani, és az egyszerű, ugye az, ami régen ilyen megvalósítható szintű tuning volt, adott esetben egy spoilerrel, ilyen leeresztett, ilyen kis ezekkel az oldalsó szoknyákkal, vagy előre is az a lökhárítónak a kis felpuffasztása, vagy így fogalmazzak, hogy ilyenekre láttunk példát, és akkor tehát az a fajta megoldás, azon most így utólag így, nem tudom, hogy ilyen megjelen az utcán, amúgy szoktam, nagyon elvétve lehet látni, talán egy Renault Twingo az, amit így látok, egy kicsit ilyen tuningolva, néha nagyon hangos a bufok benne a zene. Ez az a régi Twingo egyébként, ilyen ez a kereklámpás, én nagyon kipróbálnék egy olyat, valamiért nagyon vonz az a típusú autó, és akkor arra mentek neonfények, lehető lökhárító is kövérítve van most már valamilyen szinten, ugye talán spoiler is, meg mit tudom én. De azzal kapcsolatban is már van egy ilyen érzés, hogy ez a kicsit az a teres művészet, de persze lehet ezt jó is csinálni, de feltételezem, hogyha most például az amerikai filmeket, hogyha alapul lehet venni, és ha Amerikában létezik egy olyan országban, vagy olyan területen, ahol tényleg ilyen no limit pénz van, és az emberek szánnak is rá, meg vannak, de amúgy meg van, igazából most gondolkodom, így, hogy beszélek róla, ugye a history, meg nem tudom, ezek az adók, azok rengetegszer tartalmaznak ilyen tuning műsorokat is. Tehát vannak ott szerelőműhelyek, akik profik, úgy építik át neked, ahogy csak akarod igazából, igen. És ez mindig ilyen elképesztő minőségi munka lesz. Na az jó, az egy komoly szín már. Igen. Csak igen,
4: Kerül.
5: Nincs vége gyakorlatilag. Tehát nagyon eltökéltnek, meg anyagilag biztos talpon állónak kell lenni ahhoz, hogy te akkor belemenj egy ilyenbe.
4: De hát alapvetően egy autó mindig sokkal szebb. Most akinek ez fontos, tudod, egy csomó embernek ez nem fontos, de vannak ezek az ilyen. Még élnek a földön, meg itt a környékén, még páran, akik még ezt szeretik. Egyértelműen nagyon szép alufelni, és az autót kicsit leültetni. Teljesen más autót kapsz. Teljesen más az autó.
5: Apróságok mennyit
4: számítanak. Én emlékszem, hogy egyszer volt egy budapesti csajom, és akkor mentünk valahova, és nekem akkor nagyon régen egy Fiat Bravo-m volt, ami ugye majdnem úgy topra volt gyárilag rakva, de hát a full extrás volt, ugye ott a sárga bőr belső, alufelni, metallic szín, ami nem tudom én, tudod, megcsillan a fény, akkor húz egy kicsit a lilába, meg ilyen tudom, vagy nem tudom, valami ilyenbe. Szóval ilyen fullos volt az egész, ugye régen emlékszel, hogy divat volt, ez az autó olyan volt, hogy ahogy a kijelzők, az óráknak a hátlapja fehér, nem pedig standard.
5: Igen.
4: Tudod, hogy tele volt ilyen cuccokkal, és ővele mentem egyszer valahol Szegeden, és kifordult egy ugyanannak az én autómnak a full basic változata. Tehát nem metallic szín, hanem ilyen lábos kék, valami sötét lábos kék, nem volt rajta alufelni, fekete vasfelni, stb. És mondta, hogy Jézusom, milyen ronda ez az autó. Hát mondom, ilyen beülsz. Hát ez nem ugyanaz. Hát mondom, de. Hát de nem. Hát mondom, de ennyit számít a felszereltség.
5: Hát igen.
4: Igen, mert nem klasszikus ülés, nem tudom én kockás mintával, hanem bőrülés. Nem tudod, sima szín, alumínium.
5: Sosem értettem, amikor gyári üléseket ilyen elképesztő mintázat
4: találták. Ezek a mintázat, én se értem.
5: Ez elképesztő, hogy bébi, hogy történhetett. Tehát annyira egyszerűbb lett volna, csak tudod, egy ilyen, egy szín.
4: Ennyi.
5: Nem kell mintázat, nem kell tarkaság bele, meg nem tudom, tehát hogy így nem értettem ezt a megfontolását. Ezek a régi buszok, meg vonatoknak az ülése nagyon sokszor ugye erre hajazott.
4: Ja, hát az is
5: mi volt erre szükség?
4: Az olyan nézésük volt, hogy éppen olyan anyagot használtak, ami éppen volt, de ez nem igaz, mert annyi kellett belőle, hogy biztos az nem volt csak úgy parlagon.
5: Igen.
4: Hát kitalálták, hogy a színes háromszögek lesznek jók. Hány ilyet láttunk már?
5: Csodálatos lesz.
4: Buszokon.
5: Talán ez lesz a legjobb megoldás.
4: És mondták,
5: egy kocsihoz tudom elképzelni ezt a végtelen ronda mintázatot az ülés borításon, ez pedig a Fiat Multipla.
4: Uff.
5: Tehát ott szerintem éltek ott is a lehetőséggel. Mint láttam is volna már ilyet, még a belseje is ezáltal ilyen rettenetesen ronda volt, de hát ott a külső is ugye ez sugallja. Aztán... Tehát, hogy ezt várod, miután tudod, beültél, hogy tényleg minden legyen ilyen csúnya.
4: Meg ugye van ez a... én értem a logikát, hogy miért akarták ezt csinálni, és én nem tudom igazából eldönteni, hogy ez jó-e vagy nem. De ugye a Golfoknak, és ráadásul a GT Golfoknak van egy tipikus ilyen kockás mintázata az ülésnek. Általában a széle bőr, a közepe pedig ez az ilyen kockás minta. És akkor van ezek a például, ez a Golf 7-es GTL-be láttam, ami ilyen hibrid, ami úgy néz ki, mint az állat, 200 nem tudom hány lóerő, szuper minden, és ebbe a relatív új autóba visszahozták ezt a kockás ülést, hogy retrósítsák. Én értem, de ez, én nem tudom, szerintem ez így, halkan mondom, nekem így elsőre ez így nem tetszik. Valahogy nem stimmel ebbe az autóba. Tehát beülsz egy ilyen valami szép autóval pár éves kocsi, vagy most nem tudom, most lehet már mondani, mert nekünk még a 2016-os, 7-es autók azok újak. Szóval, hogy értem, most beülsz egy olyanba,
6: és akkor... Is gyakorlatilag.
4: Gyakorlatilag. És akkor tudod, ilyen kockás ülés.
6: Az fölött veszel, akkor a jövőből vásároltál autót.
4: Hát az már olyan, igen. Hát ez fölfogadatlan, hogy vettem egy autót 2020-as, mondom, az már legyen.
6: Nekem a fejemben még mindig egy kicsit az van, tudom, hogy ez most már kicsit ilyen úsdi kezd lenni, de, de ez a 2011-es év, nekem az is, tudod, ez vagyok a fejemben, az az ilyet, le vagyok maradva több éve.
4: Az már kezdő öregecske lenni. Világos. Nekem valamelyik nap esett le, hát nekem, én nem tudom hány éve vettem ezt az én autómat, már régóta, nem tudom, lehet, hogy 6-7 éve, ilyen soha nem volt, hogy ennyit vezetek egy kocsit. És éppen számolgattam, hogy várjál, mondom, ilyen régen, mert hány éves ez? És bizony, hát ez is 11-es, én bevallom, 11-es, úgyhogy hát lassan itt az idő, hogy majd elváljunk, mert hát azért elég volt.
6: Igen.
4: De, az az, de hát, másik oldalon meg nincs érted semmi baja, meg most, de igen, múltkor meg, nekem jött egy báger, most bejelentkeztem, hogy fessék, majd kiderül, hogy mikor szóval, most be is festik az egészet, vagy most a jó nagy részét, úgyhogy igazából így semmi baja neki, csak hát nem tudom, hogy mikor jönnének majd ki rajta a gondok. Gondolom, hogy pár éven belül azért jelentkeznének a dolgok rajta. Frasztok.
6: Lehet, nem tudom. Nem tudom, de hát annyira régóta, vagy hogy mondjam, tehát én legalábbis mindig használt kocsikat vezettem, és előbb-utóbb megszokod azt a körforgás, hogy időről időre valami elcsesződik rajta, elviszed, megjavítod. Tényleg, tehát alkatrészellátás van.
4: Ez az újnál is van, Zoli.
6: Mesteremberek most már az egy ilyen lassan, aki komoly műhelyet tart fenn, az már a felső 10 000-hez tartozik, ugye ebből kifolyólag, hogy mindenki használt kocsikat tud leginkább megengedni magának, ugye ezeknek a fenntartása, szinte az oroszlán részét a munkájuknak ezt teszi ki. Ezzel nincs semmi baj, vagy megszoktuk igazából ezt, hogy tudod, így működünk, hogy akkor...
4: De te most azt gondolod, hogy mi olcsóban megúszszuk, ez nem igaz?
6: Nem is gondolom ezt, de hogy így, tudod, tehát, hogy...
4: Vagy mire gondol? Nem, hanem az... Tehát, hogy... Te tudod, de az meg, hogy a márka szervizben meg elmész egy...
6: Nem érdemes utána számolni, mert most oké, te egy új kocsinál, most bocsi, gyakorlatilag garancia alatt van, mentesülsz az ilyen költségek alól, stb. De hozzáfizettél 10 000 euróval többet. Érted?
4: De pont ezt rosszul mondtam neked, hogy...
6: Tehát, hogy szóval... hol anyagilag, most mit tudom én. Mondtam.
4: De nem az a trükk, hogy mennyibe kell az autó, hanem hogy például azzal nem számolnak sokan, és most csak bedobok valamit, hogy akkor azt márka szervizbe kell vinni. Csak nekem van haverom, most nem mondom, hogy melyik márkát vette, de van haverom, aki elment az első szervizre, és akkor azt mondta neki, hogy az első kis szerviz 600 euró. És akkor mondta, hogy de mié? Mondták, hogy hát azért mennyi. Uh-huh. És akkor mondta, hogy ja... Hogy azt mondja, ahhoz, hogy garanciában legyek, ide kell hoznom, és akkor így fogtok majd lehúzni végig. De ez nem lehúzás, ők ezt hát ennyi. Mondjuk lehet, hogy nevezhetjük lehúzásnak, mert ez, ennek töredékei csinálják meg reálisan, de mindegy, és akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor ezt eladja, és akkor inkább veszünk pár éves kocsit, akkor nem, amire már nincs garancia. De hát, hogy igen, jócskán odafizette azért, hogy garanciád legyen, ezt akarom mondani.
6: Persze, hát ki van ezt találva, ugye, ahogy szokták mondani. Szóval, hát most mindenkinek a maga döntése, meg persze az anyagi lehetőségei diktálják azt, hogy mire tud...
4: Nem lehet általánosítani, mert franc tudja, hogy a többi némi van, én egy-kettőt tudok, az tényleg mondjuk szexi, de hát most a franc tudja, lehet, hogy a többi az nem tudom. Tény, hogy nem bír vetekedni, amikor meg nem is szabad összehasonlítani, különben most mondok egy sufni mestert, érted? Aki lehet, hogy hátul a garázsában.
6: Szóval eltűntek, nem?
4: Meg egy nagy márka szerviszt. Nem tudom igazából, én nem voltam ilyenben régen, hát, de biztos van még valahol, franc tudja.
6: Azért sem feltételezem, mert tudod, előbb-utóbb, hogy mondjam, tehát most már ugye a modern technológiája, de technológiának köszönhetően. Mire értesz, Robi?
4: Dobáldán, Robi, azt mondja, rengeteg ilyen sufni műhely van.
6: Nekem az volt a benyomásom, hogy mindenkinek ugye el kellett kezdeni, egy kicsit felfejlesztenie magát ugye felszereléssel kapcsolatban, tudásban is nyilván, hogy fel tudjanak zárkozni a mostani megoldásokhoz, ami adott esetben, vagy amit igényel egy modernebb autó, aminek már számítógépes
4: rendszer van. Hát ezt gondoljuk mi tovább. Most a franc.
6: Lehet, hogy tévedek. Nyilván ott vannak még mindig az old school alkatrészek, ami nem változik az autóknál. Nyilvánvalóan, vagy nem olyan módon, hogy
4: amit akkor... Amit a dugattyú ugyanúgy van benne, ugye?
6: Igen. Ilyenekre gondolom. Hát mit tudom én? Nem tudom. Na mindegy.
4: Mindegy, igen. Tihi azt mondja, hogy ő maga csinálja a kis szervizt. Hát amúgy igen.
6: Ez én is úgy megtanulnám. Viktor is magának csinálja, most üzente meg nekem.
4: Tényleg? Igen. Azt a mindenit ügyes.
6: Időt spórolsz.
4: Aha.
6: Nekem az a bajom, hogy én megtanulnám, akkor nekem ez egy ilyen bemagolás szintű megtanulás lenne. És az a baj, hogyha véletlenül mellé nyúlok, vagy valami tudni, hogy kárt okozza, kárt tegyek abban a járműben, én ettől félek, csak mert olyan szinten nem értek hozzá, és hiába olvasték utána, nekem milliósz elmagyaráztak, hogy a benzinmotor működés, a legegyszerűbb dolog a világon, a legegyszerűbb, megmutattam, és értem, tudom, és értem is ezt a hozzáállást, hogy miért gondolja ennyire egyszerűen, mert valóban egyszerű és logikus, megnézem, rájövök, hogy értem, hónap már nem emlékszem rá. Nem tudom mi, nem marad meg. Tehát, hogy így nagyon érdekes, de na mindegy, ezért nem merek nagyon belemenni ezekbe a dolgokba, ha bár nyilván ezen is tud spórolni.
4: Biztos, és akkor ti hírja, hogy azt mondja, van egy nagyon jó gyermekkori barátom, aki megmutat mindent, és akkor utána már nyilván megy magad is. Azt mondja, hogy hát automechanikus az... Nem pénz. Aztán a másik hallgatók írja, hogy amikor új autót veszel, volt pénz majomra, legyen banára, és ha volt pénzed, és ennyire igényed az új autót, akkor tűld a szívártő 600 euró a kis szerviz. Ebbe is van valami, de én nekem szívem szerint az lenne, hogy ha vennék egy új autót, akkor azt várnám el, hogy én kifizettem ezt a 30-40 ezer eurót, mert ugye annyi manapság már egy kocsi, vagy mit tudom én, 20. Ott igazából 20 és 40 között van a legtöbb, amit itt látunk az utcákon, hogy akkor nekem 5 évig ingyen csinálják. Tehát ennyi pénzt csináld ingyen. Tehát nem az, hogy van pénz majomra, legyen banánra is. Nem, én a majmot akarom megvenni banánna.
6: Érdekelne, hogy megkérdezek meg egyszer valakit, együtt. Aki érintett ebben.
4: Hogy?
6: És már nem lesz rá idő, hogy megvárjuk a válaszaitokat, de amikor veszel egy új kocsit, na, akkor az milyen tétel annak? Tehát akkor rászántál 25 ezer eurót mondjuk, és akkor megpróbál tartani ezt az ütemet, hogy akkor viszed akkor garancia, minden érvényes rá, ingyenes szervizek, hogy ugye, elvileg, nem tudom én.
4: Tehát ingyenes szervizek?
6: Nem ingyenes, mert akkor a szervizt fizeted. De hogy utána legalább benne tudsz maradni ebbe a körforgásba, hogyha fontos valakinek az, hogy új autót vezessen, és kell ez az élmény, hogy akkor utána mekkora veszteséget tudsz átállni, miután lefizetted, letörleszted a magad részleteit, és akkor mindent a következő. Ugye sokan praktizálják ezt, én ezt Magyarországon láttam még régen.
4: Ja, ez a kiveszed, beveszed?
6: Igen, tehát hogy veszel egy újat, belement a 100 körüli 1000 kilométer, leteszed, addig letörleszteted, valahogy ki van számolva, veszed az újat.
4: Nem számoltam.
6: Mekkora veszteség van ott, megírja így beleforgatni, mert a tőkét, érted? Jó ez, nem jó, most... mit tudom én. Most nem magamról beszélek, nem azért, mert nem tudom, azzal nyugtatom magam, nincs pénzem újra, és akkor nekem jó a régi, de én tényleg vagyok, én aztán tényleg nem vagyok egy ilyen nagy automániás, tehát hogy nekem tényleg jó.
4: Egyszerű választatok, csak... tehát hogy tök mindegy, hogy most nagyon jó munkájed van, vagy legyen az, hogy van egy céged, és arra írod rá, tök mindegy, ha eldöntöd azt, hogy nekem havonta ez a 400 euró olyan szinten mellékes, hogy ez lesz az autóbüdzsé, onnantól kezdve csak azt pörgeted, és onnantól kezdve nem érdekel.
6: Aha, tök az így működhet.
4: Három évig vezeted, visszaadod, kiveszed az újat, vezeted, leadod, vissza, kiveszed az újat, vezeted, leadod, visszalátod. Most ez nagyon egyszerű logikával. Nekem ezt így mesélte egy-két haverom, aki mondta, hogy ebben így kell gondolkozni. De mi nem ezt szoktuk csinálni, hanem teljesen másképp. Na mindegy, szóval, hogy ez akkor egy állandó költség, de akkor nyilván olyan életet élsz, hogy állandó jön a bevétel is, szóval, hogy akkor ez egy ilyen körforgás. Nekem egy ismerősöm mondta, vett egy szép nagy autót, és mondtam, hogy wow, mondom, ez igen. És akkor magától elkezdte mesélni, hogy igen, ezt a cégre vettem. Ez azt mondja, mert nem tudom, én 7 vagy 800 euró, mert ezt igazából meg se érzem. Hát most nézd, hogyha ő azt meg se érzi, akkor vegyen olyan mire? Autót, hát akkor vegyen, érte most.
6: Persze.
4: Ha meg valaki megérzi a 100-at, vagy ez. Az 50-et,
6: jó lehet ez.
4: Van, hát akkor... Szóval ez ilyen, mindegy.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Programajánló.
12: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
13: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
12: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
13: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
12: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
13: A programokon való részvétel ingyenes.
12: Részletes információkért látogatók. Fogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
14: Média támogató a Pannon RTV.
6: Reklám.
15: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
16: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért.
17: A takarékos melegségért.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: a valódi kokteinterápia.
1: Hát hello, bello, elindult ez a nap is. Nem is tudom, Dávid, én mikor voltam utjára a rádióban? Hát most már legalább egy két hete nem voltam. Szörnyű. Hiányoztam? Nem baj, ha nem. Majd úgyis szeptembertől visszatérünk, aztán minden reggel itt fogok lébecölni. Zbeka Péter Zeci vagyok, ugye itt van velem Nagy Hírsi Dávid is. És hát a mai presszóban is szokás szerint lesz minden, ugye majd mondom a friss híreket különben. Dobáldán Robi kérdezi, hogy na ez már live, ez live. Tudom, egy kicsit zavar van most a fejekbe, mert ugye mindig az volt eddig, hogy amikor nyár van és elmegy a műsor szünetre, akkor az van, hogy akkor nincs reggeli abszolút. És akkor kitaláltuk, hogy legyen már az, hogy úgyis kivágunk egy csomó anyagot ugye az év folyamán, akkor legyen már egy ilyen válogatás a nyáron, hogy legalább szóljunk egy picikét, és akkor nekem is így korán reggel mindig írnak így a barátok, vagy valami, mire én felfogtam, hogy de mondom, mire írjátok ezt? És akkor, hogy hát a műsor, ja, mondom, aha, mert hogy elmondjuk mi az elején különben, hogy ez válogatás, tehát ugye egy csomó ember bevágódik a megszólalás közepére, aztán hogy azt gondolják, hogy élő. Nem hibáztathatok ezért senkit igazából. Úgyhogy, na hát ez egy ilyen sztori. De hogy na, nyáron sem maradjatok reggeli nélkül, ezért megy a sztori. És hát ugye ma reggel, ugye ezt én szoktam válogatni, nem nagy titkot árulok el ezzel. És a lényeg az egészben az, hogy mikor végighallgatom a régi anyagokat, és amikor rátaláltam tényleg arra, amikor Filip bevágódott itt random, és elkezdte a szlengeket magyarázni, hát tényleg haláli volt, ugye ez muszáj volt már leadnom, aztán Filip is hívott reggel, hogy jaj, de jó, hogy jaj, az, hogy a de cool, az, hogy bent a rádióban, mondom, de cool, mondom, most ébredtem az apád fölé, azt mondja, hát ez nem élőben volt, mondom, hogy lenne élő, ott voltál te is, azt mondja, tényleg. Hát mondom, ott voltál rádióban, élőben, vagy nem voltál, azt mondja, nem voltam, hát akkor mondom, hogy lenne élő. Na mindegy, szóval tényleg őrület, jó az egész. Ugye lesznek kapcsolások is majd. Jön különben Rudi barátom, ugye a szódával kapcsolatban, ugye a nyáron gondolom, hogy mindenki fogyaszt, nagyon érdekes különben, hogy a hőmérséklet mennyire összefügg a vízfogyasztással, ami abszolút normális. Kettő ilyen érdekességet hallottam, ugye az egyik az, amikor leesett, amikor Rudire kevesztett évekkel ezelőtt elmondta, a másik pedig Armi, aki pedig ugye LED-világítással foglalkozik többek között, és ő pedig mesélte, hogy mennyire érdekes, hogy a mediterrán vonalattól elindulunk észak felé, akkor mennyire változik az, hogy az emberek milyen hangulatú világítást választanak maguknak, hogy a mediterrán helyen hűvösebbet akarnak az emberek, ezért ugye egyre ridegebbek a fények, és éjszaka pedig egyre melegebbet szeretnek, ezért egyre melegebbek a fények, és na szóval ezt se tudtam, de na itt egy fun fact, ahogy szokták mondani. Közben Ati is írt, hogy szia Zeci, szia mindenki, és hát na, hát akkor csapjunk a lovak közé, ugye szólnak a jó zenék, és aztán lököm nektek a legfontosabb infókat.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Programajánló.
2: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap július 5-én. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kultúrműsor, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglás és légvár, ügyességi játékok, kézműves kirakodóvásár, tombola, valamint főzőverseny, amelyre kakaspaprikás új krumplival vagy egyéb burgonyás ételekkel lehet benevezni. A jó hangulatról Mák Attila gondoskodik. A rendezvény teljes bevételét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk. Jelentkezés a 063 88 59 109-es telefonszámon. 063 88 59 109.
3: Média támogató a Pannon RTV.
1: Reklám.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
7: Bomax.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a 7 napot.
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Nos, itt egy érdekesség, vagy hát egy hír igazából. Ez pedig a következő, kérlek szépen, képzeljétek el, csak nem 6 tonna húst és hústerméket vontak ki a forgalomból. Hát azt történik, hogy az átlag állategészségügyi felügyelőség Tutinban, Novi Pazarban és Sienicában tartott ellenőrzése alatt kiderült, hogy nem volt követhető a hústermékek származása, valamint szabálytalanságokat találtak az áron szereplő termék leírásban. 2025 elejétől 2026. június 29-ig 215 ellenőrzést végzett a hatóság. 10 üzemelési tilalmat rendeltek el illegális üzletelés, valamint más szabálytalanságok miatt. A forgalomból hát 5976 igazából kilogramm, közel 6 tonna húst és hústerméket vontak ki. Ezek túlnyomóan nem bejegyzett gazdasági tevékenységet végző létesítményekből származtak. Hát ez is sokszor felvetődik a kérdést. Tudjátok, ez volt egy ilyen érdekes dolog, amikor jó pár évvel ezelőtt, amikor a határon, főleg Horvátország felé elkezdték azt, hogy mondjuk a házi kolbászt nem lehet átvinni, és akkor föl voltunk háborodva én is, meg mindenki. Mármint nem az, hogy kolbász nélkül nem lehet elmenni, hanem bármilyen hústermék, vagy valami, hiszen mi disznót vágunk otthon nagyon sokan, ugye, úgyhogy van tudsz. De az az igazság, hogy igen, a nagy hivatalos könyv szerint az bármi lehet, meg bármi vihetjük. Szóval aztán rájöttem, hogy értem én valahol ezt a csavart logikát, tehát ugye ez van itt is, hogy lehet, hogy az jó, ez a hús, de hát ezt most árulják, szóval, hogy ha pedig árulod, akkor pedig annak azért kell, hogy legyen egy hivatalos vonala vagy nyoma. Na mindegy, hát ez történt most úgy, hogy kivontak 6 tonnát. Elég durva számok azért ezek.
1: Pannon Rádió. Rólad szólt.

Rita, a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Nos, hello mindenkinek! Van ez a csantavéri víz történet, amit ugye hallunk egy ideje. Itt aztán mindenféle komment, meg minden volt itt az utóbbi időben ezzel kapcsolatban. Ez nagyon érdekes nekem különben, hogy bárki bármit posztolok, tényleg bármit, akkor arra rögtön jönnek valami reakciók, persze van jó is, meg rossz is. És ugye most nekünk még az előbb az jelent meg, vagyis igazából még tegnap, hogy mára várható az eredmény a csantavéri csapvíz minőségével kapcsolatban, a közegészségügyi intézet alapján. Ugye településen pénteken vettek mindent, ennek elemzése várhatóan mára elkészül, derült ki, és aztán ugye van most már fejlemény, mert ugye Ivánovics Dánielnek az oldalán megjelent, és azt mondja, hogy csantavéren mától újra fogyasztható lesz az ivóvíz, a legújabb vízminőségi vizsgálat eredménye. A csantavéri ivóvíz ismét biztonságosan fogyasztható. A hivatalos tilalom feloldalására még várni kell pár órát, de az eredmények rendben vannak, úgyhogy akkor ez is megoldódik, és megoldódott, úgyhogy na hát ez is egy olyan történet, hogy kár volt hőbörögni, mert mondták, hogy megoldják, aztán megoldják, ez ennyi a történet. De hát jó van, nem, most ki vagyok én, ugye, hát én nem akarok nekem is. Manapság már bármit mond az ember, akkor mindjárt betámadják, van egy réteg, aki ezt imádja különben. Ennek él, fel kell reggel, főzik kávét is. Ugye, Dávid? És felmegy a netre megnézni, hogy nem akinek szóljunk be. Ez az ilyen. Eskü különben fogok hívni, akkor elindul a reggeli, fogok hívni egy pszichológust, és eskü átbeszélem ezt a réteget. Én nem értem, hogy mit lehet ebbe élvezni. De nyilván borzasztó szórakoztató, csak én nem jöttem rá még, hogy miért, mert hogy van, aki tényleg reggeltől estig ezt csinálja. Na mindegy, úgyhogy mennek a dolgok úgy, ahogy kell. Írja különben Ati, hogy tudott-e milyen messze van még a szeptember közepén. Hát tudom, addig el leszünk itt a Presszóban, meg a többi műsorban, úgyhogy tök jó. Amúgy 8-49 perc van.
1: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Várja Önöket a Dávodi strandfürdő, a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvíző medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé, hidegitalokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják Önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk Önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 70 730 16 75-ös telefonszámon. Vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 70 730 16 75.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
8: 91.5. A jó választás.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannon RTV.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
12: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
13: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
0: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
0: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Hírek, zenék, programok, Panompresszó.
1: Nos, 9:16 perc van, itt van egy kis foci, hiszen Norvégia az első európai csapat, amelyik bejutott a nyolcad döntőbe. Haaland megszerezte 5. VB gólját, így felzárkózott a 6 gólos Messi mögé. A norvég válogatott 2-1-re legyőzte Elefántcsompartot kedden a labdarúgó világbajnokságon Dallasban, és a mezőny első európai csapataként jutott a 16 közé. Antonio Nuca szerzett vezetést a norvégoknak az első játék részben, de Amand Diallo a 74. percben egyenlített. A további Erling Haaland döntötte el a 86. percben, megszerezve 5. VB gólját, és így felzárkózott a 6 gólos argentin Lionel Messi mögé. A norvégok vasárnap 22 órától az 5-szörös győztes brazil válogatottal játszanak a New York-i 8-ad döntőben.
0: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Hanor Rádió.
3: A te hangod.
0: A te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Programajánló.
7: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Arcus Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
8: Média támogató a Pannon RTV.
7: Nem Kínában készült.
9: 100%-ban
10: vajdasági.
11: Pannon Rádió.

Akkor és most! Hey now, you're an all-star! Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Nos, itt egy érdekesség, ez hosszú lesz, de tök érdekes, hogy ez tudnotok kell, útdíjfizetési rendszer. Igazából jócskán leegyszerűsödött, ugyanis az van, hogy mától elektronikus autópálya matricát is lehet vásárolni 9 országra a Telekom Szerbia honlapján. A szolgáltatás azoknak szól, akik a Telekomnál vásároltak elektronikus útdíjfizetésre szolgáló tagkészülékeket, és külföldi utazás előtt online szeretnék elintézni az útdíjfizetéshez szükséges matricát. Az elektronikus autópálya matricák Magyarországra, Ausztriára, Svájcra, Bulgáriára, Romániára, Szlovéniára, Szlovákiára, Csehországra és Moldovára lesznek elérhetőek a Telekom Szerbia honlapján. A szolgáltatás a nyári utazás idejében lett különösen hasznos, amikor sokan indulnak autóval az Adria, Magyarország, Ausztria vagy más európai országok felé. Az elektronikus matrica lényege, hogy a jármű rendszámát rögzítik az adott ország útdíj rendszerében, így az autósnak nem kell papír alapú matricát vagy igazolást vásárolni az úton. A Telekom Szerbia már korábban bekapcsolódott az elektronikus útdíjfizetési szolgáltatások értékesítésébe. Ugye a tagkészülék érintésmentes automatikus útdíjfizetést tesz lehetővé, és jelenleg, és ez érdekes, mert erről sokat beszéltünk, hogy majd lesz, hát van. Ugye, hogy Szerbiában, Montenegróban, Észak-Macedóniában, Horvátországban és a Szerb Köztársaságban használható, a Toll for All egységes rendszerébe pedig további ország.

bekapcsolása is várható. A Toll for All platform szerint az ugyanazzal a tagkészülékkel történő regionális útdíjfizetés célja, hogy az autósok kevesebb várakozással, sorbanállás és készpénzes fizetés nélkül haladhassanak át a fizetőkapukon. A szolgáltatásnál a bankkártyát egyszer kell hozzárendelni a rendszerhez, mondjuk ezt én még nem tettem meg, pedig kellene, és ezt követően a díjfizetés automatikusan történik az érintett országban. Ugye ez azért fontos, mert eddig az volt, hogy el kellett menni a töltőállomásra és feltölteni ugye ezt az adott úgynevezett kreditet. Ezzel szórakoztam én is, és ezt nekem is el kell intéznem, mert ez őrült segítség. Úgyhogy az új online matrica vásárlási lehetőség ezt a rendszert egészíti ki azokban az országokban, ahol az autópálya használat nem kapus rendszerben, hanem időalapú matricával történik. A pontos árak az adott ország díjszabásától, a jármű kategóriától és a kiválasztott érvényességi időtől függnek, és ugye ez azért fontos nyilván, mert hogy külön kell tipikusan, amikor megyünk Szerbiába, akkor mondjuk van kreditünk és használjuk arra, de akkor Horvátországban nem voltunk biztosak, akkor inkább megállunk és fizetünk, akkor megyünk Ausztriába, akkor figyeljük, hogy hol van az utolsó töltőállomás még Magyarországon, hogy akkor megvegyük a matricát, akkor ragaszgatjuk az autóra, szóval azért szóval, aki sokat utazik, azok számára ez azért nagy könnyítés, hogy jó erről tudni, hogy ez is van most már.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

Nos, hát itt elénekelgettem én is itt a Nanával, ugye? Remember the time, milyen régi dal ez. Nagyon jó. Na hát akkor vágjunk is bele, van itt egy pár érdekesség. Az egyik az az ugye, hogy képzeljétek, rendőrinfó nincs, nem tudom mi történik, pedig ma éppen, hogy jó az idő. Azt gondoltam, hogy majd kint lesznek. Ugye jelen pillanatban 27 fok van Szabadkán és környékén, 32-ig fog ez emelkedni, szóval nem lesz ma olyan vészes, mint az elmúlt napokban, ugye most egy picit jön a lehűlés. Délutánra talán lesz egy kis csapadék, estére ígérik igazából, és ugye ezzel együtt jön a lehűlés is, ami azt idézi elő, hogy holnap már mondjuk a tervek szerint olyan 26-7 fokos lesz a csúcs, ami ránk fér igazából, mert azért ez a nem szoktuk mi meg ezt a 40 fokot, tehát azért ez sok, szerintem. Itt beszélgettem különben napokban épp a barátaimmal, és mondtuk, hogy ez 40-42, ez nagyon durva. Autóban különben sokkal durvább volt, ugye autóban volt, amikor az autó maga ő 47-et mutatott. Nem tudom, hogy élték túl ezt az időszakot azok, akiknek fekete autójuk volt, nekem egyszer volt. Nem volt ennyire meleg, beültem, azt hiszem, 50 fok van. Mondom, ez igen, ez már tényleg ez már kezd ilyen szaunás lenni, sauna feeling. Hogy mennyire volt meleg, aki esetleg nem tudom én, most jött vissza, mondjuk egy utazásról, elmondom, nagyon érdekes élményem volt, ugyanis azt már megszoktam, hogy amikor nagyon-nagyon-nagyon meleg van a komotoron, az a szituáció, ugye olyan érzésünk van, mint hogy hajszárítóval fújnánk ránk a meleget, ez oké, okay, ez rendben van, ilyet már átéltem. Olyat nem éltem át még, hogy ugye a sisaknak van egy első plexie, amit az ember néha kinyit, hogy szellőzzön, és hogy annyira meleg volt a levegő, hogy hűvösebb volt a sisakban, ha becsukom a plexit, és nem fúj rám a forró hő, a forró levegő, őrlet volt. Az már csak haba toltán, amikor megállsz a szemafóron, és jó, mondjam, hogy ezek már ilyen motoros dolgok, hát ugye nem motorozzon, aki nem akarja ezeket elviselni, de a legjobb érzés, amikor megáll az ember a szemafóron 42 fokba, és a motor érzi, hogy túl van melegedve, ezért bekapcsol a hűtőrendszer, ami a lábadra fújja még a motorról és a forró hőt. Hát ezek ilyen motoros, szexi dolgok, de hát na, ugye mi valami mégis szeretjük ezt az egész világot. Na mindegy, úgyhogy dióhéjban. Ami még érdekes nekem, hogy a határral kapcsolatban Magyarországra abszolút nincs várakozás, viszont befelé minimális van. Röszkei Horgosi 15 perces, Röszke 2, Horgos 2 pedig 23. Na hát, ezeket kell tudni.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A legújabb víz minőségi vizsgálat eredménye, a csantavéri ivóvíz ismét biztonságosan fogyasztható, a hivatalos tilalom feloldására még várni kell pár órát, de az eredmények rendben vannak. Erről tájékoztatott Facebook oldalán Gyivánovics Dániel. A Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke bejegyzésében azt írta, a kialakult helyzetben a VMS csantavéri helyi szervezete támogatóikkal együttműködve 25 ezer liter ivóvizet biztosított a polgárok számára. A politikus megköszönte a támogatók segítségét, a csantavéri polgároknak pedig a türelmet, a megértést és az együttműködést. Csantavér és a VMS ismét megmutatta valódi összefogással a való világban, nem pedig a közösségi média platformokon uszítva, és gyors cselekvéssel minden kihívás megoldható, zárta sorait Gyivánovics Dániel. Június 31-ig meghosszabbította a NISZ működési engedélyét az OFAC. Az újabb 30 napos engedély lehetővé teszi a szerbiai kőolajipari vállalat számára a munka folytatását, azaz a nyersolaj feldolgozását a pancsovai finomítóban. Mindez a globális energiaválságban különösen jelentős, ezt közölte Instagram oldalán Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter, aki szerint a működési engedély meghosszabbítása kulcsfontosságú a szerbiai piac zavartalan ellátása érdekében. Bencsik István újságírót javasolja a Szabadka díszpolgárának a Városi Bizottság. A Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének tagja volt, majd a Pannon RTV, ezen belül a Szabadkai Magyar Rádió szerkesztő műsorvezetője volt egészen nyugdíjazásáig. A díszpolgári címet kiemelkedő életművel ismeréseként adományozzák. A város legmagasabb kitüntetése mellett az idei Pro Urbe díjra a Szabadkai Tűzoltó és Mentő zászló aljat, a Bratstvo Vasutas Művelődési Egyesületet, valamint Sebők Valéria tehát a népművészet mesterét terjesztették fel. A végleges döntést a Szabadkai Városi Képviselőtestület csütörtöki rendesülésén hozza meg.
0: Sport.
8: A norvég válogatott 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot, és a mezőny első európai csapataként jutott a 16 közé. Antonio Nussa szerzett vezetést a norvégoknak az első játékrészben, de Amad Diallo a 74. percben egyenlített. A továbbjutást Erling Haaland döntötte el a 86. percben. A norvégok az ötszörös győztes brazil válogatottal játszanak a New York-i 8-ad döntőben. Gólgazdag volt a Franciaország-Svédország mérkőzés is, a francia labdarúgó válogatott 3-0-ra győzte le Svédországot. Franciaország és Németország 11-esekkel Franciaország a Németországot 11-esekkel kiejtő Paraguayjal találkozik a 8. döntőben. A játéknap harmadik mérkőzésén a társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte Ecuadort. Ezzel tovább is jutott a 8. döntőbe. A mexikóiak a legjobb 16 között az Anglia-Kongói DK mérkőzés továbbjutójával találkoznak. A labdarúgó világbajnokság küzdelmei további mérkőzésekkel folytatódnak. A VB mai első találkozóján 18 órától Anglia és a Kongói Demokratikus Köztársaság lép pályára. Ezt követően 22 órakor Belgium és Szenegál béri összeerejét. A játéknap utolsó összecsapását hajnali 2-kor rendezik, amikor az Amerikai Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával találkozik. A párharcok győztesei tovább jutnak a 8. döntőbe.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, ma egyébként felhős időre számíthatunk, 34-35 fok körüli csúcshőmérséklettel. A délutáni órákban van esély záporra, zivatarra, sőt egyes helyeken viharra is.
0: Reklám.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
9: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyazdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyazdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
10: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
11: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Programajánló.
1: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelőszülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelőszülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelőszülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
2: Média támogató a Pannon RTV.

Nos, haláli cikket találtam, úgyhogy meg kell, hogy velem, veletek osztam. Ugyanis van egy ilyen cikk, ami arról szól, hogyan kell hűteni a házat, meg a lakásokat, stb. És hát oké, mondom, elolvasom, mi a helyzet, de hogy kitért arra, hogy betonlocsolás. Aha, mondom, hát ezt nálunk sokan csinálják, ugye Dávid, tehát nem tudom, mit a szoktál, de betonlocsolás, ez egy bevett szokás. Mondjuk én sosem szerettem, de attól sokan locsolják a betont, ugye otthon kicsit legyen hűvösebb. Na most a magyarázat, hogy ez miért nem jó, figyeljétek ezt, haláli. Azt mondja, ezek komoly újságcikkek. Most nem mondod, hogy nem akarom hülyének tenni az újságot, de döntsétek el, ez logikus. Figyelj ezt. A beton egész nap elnyeli a napenergiát, és hőtárolóként működik. Eddig oké. Amikor hideg vizet öntünk rá, a felület hőmérséklete nem csökken jelentősen, viszont a víz azonnal elpárolog, növelve a páratartalmat. Ez a meleg, most kapaszkodjatok, párás levegő az ablakok felé áramlik. És a ház belső terét is felmelegíti. A falak tapintása melegek maradnak, és a légkondicionáló nem tud hatékonyan működni. Szóval én ezt nem tudtam, hogy mondjuk az udvart így fellocsolom a betont, akkor az összes pára megtalálja az ablakot, mert a pára tudja, hogy mi az ablak. miért írnak ilyet, hogy a pára rögtön megtalálja az ablakot? Nem? Na mindegy, oké. És akkor aztán megy tovább, és akkor mondják, hogy a légkondicionálóval ne hűtsünk, hanem árnyékoljuk be a házat. Hát mondom, jó van. Na mindegy, szóval csak az, azt nem mondom el nektek, hogy mit mondott az a Dávid a fülemre, fel van háborodom. És igen, és bocsánat, tudom, hogy nem volt túl informatív, de hát ezt meg kellett veletek osztanom, de hát hogy lehet 2026-ban 40 fokos melegbe lehozni egy olyan cikket, hogy ne locsoljuk a betont, mert a pára bemegy az ablakon, nem megy be a pára az ablakon, nyitva sincs az ablak. Mi lenne nyitva az ablak 40 fokba? Az az egyik, a másik meg, hogy ne használjuk légkondicionálót, ne, álnyékoljuk be a házat. Hát bocsánat, de én mikor ezt elolvastam, én mondom, hát én ezt meg kell veletek osztam, hát ez űrlet. Hát csak azért, mert valaki ezért gondol a fizetést kap. Hát nem őrület. Na mindegy, 10-23 perc, nem csak erre kapcsolunk.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Reklám.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Műsorajánló.
5: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
8: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
5: Rocky Deal zűrzavaros világából.
8: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
5: Rocky Deal. Kofival minden szerda este 10 órától a Pannon.

0: Nos, itt is vagyunk, 10 óra 32 perc van, és itt van velem Király Gábor, a Kiskolas Szabadka Barátság Kerékpár Túra főszervezője. Üdvözöllek, szia, halljuk egymást!
1: Igen, szervusz, én is itt vagyok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Most van még idő, mert augusztus 29-én lesz, ugye meg már nem is először, de 15. alkalommal?
1: Bizony, ez egy nagyon szép szám, ez 2011-ben kezdtük, és hát egy év a Covid éve a 2020-ashoz kimaradt, de a többi évben folyamatosan szerveztük, úgyhogy ez az idei a 15. lesz.
0: Mennyien szoktatok lenni? Hányan jöttök össze?
1: Hát az elején az csak 20-25 fő indult, de aztán fölfelédült egy olyan 200 fő körüli létszámra, és ezt körülbelül tartjuk minden évben, körülbelül ennyien lesz.
0: Ez nagyon komolyos, ugye korán reggel megindultok, hiszen azért van táv biciklivel, tehát összesen ez oda-vissza 90 kilométer, ugye? Mikor indultok el?
1: Ez pontosan így van. Hát reggel 3-6-tól 3-7-ig a gyülekező van, akkor egy kis eligazítás, és 7 órakor indulunk, és körülbelül 12 órás út oda-vissza, tehát este 7 órára érünk vissza.
0: Uh-huh, abszolút, ami azt jelenti, hogy nem 12 óra maga azért az út, hanem úgy az egész program,
1: persze,
0: ugye?
1: Persze.
0: Igen, ami azt jelenti, hogy körülbelül 11:30 körül értek Szabadkára, és akkor mi szokott Szabadkán történni?
1: Igen, hát nagyon kedvesen fogadnak bennünket. A Városháza udvarában rakjuk le a bicikliket, és ott fölmegyünk a díszterembe. Ott a két város köszönti egymást, egy kis kulturális program és műsor is szokott lenni, zenés műsor, versmondás, majd utána pedig minden évben egy kulturális intézményt meglátogatunk, az idén a most újonnan átadott felépült színházat szeretnénk, ugye mi ottan a szomszédságban meglátogatni. Onnan elmegyünk fagyizni, meg ebédelni, közben megkoszorúzzuk Osztolányi Dezsőnek a szobrát, és utána egy kis szabadprogram, majd 3 órakor indulunk vissza.
0: Igen, ami még itt az ebben az egészben érdekes, hogy vannak ilyen megállók, akkor ott mindig vizet biztosítatok mindenki számára, de akkor mindig az útvonalon, a útvonal, csak ezt sose tudtam, hogy az útvonalban a megállók, de hát, hogy ahol megálltok, ők azok, akik várnak titeket, mindig a helyiek?
1: Vagy ez nem, ez csak egy spontán a mi szervezésünk.
0: Ez ti vagytok végig?
1: Mi állunk meg ilyen, így van. Tehát 10 kilométer, mondjuk a Tompa az kivétel, mert ott a tompai polgármester úr minden évben fogad bennünket, ásványvizet, almát, frissítőt biztosít számunkra, meg ott el lehet menni még toaletta is, és akkor utána megyünk tovább, de a többi állomásokon mi magunk szervezzük meg a megállást,

0: pihenést, stb.
1: Az is érdekes dolog, és mondd el, hogy kérlek, hogy itt milyen korosztály van, mert én először, amikor hallottam erről, mondom, 90 kilométer, mondom, ez teljesíthetetlen kb. Aztán kiderült, hogy 80 pluszos emberek is, nem tudom, szóval megcsinálják, szóval ez őrület, nem?
0: Igen, a legidősebb részvevőnk az tavaly előtt volt, egy 87 éves bácsi, Pista bácsi, és megcsinálta, mondjuk a végére az így kifulladt, meg hát az időjárástól is függ, mert ha meleg van, akkor az bizony könnyen előfordul, de általában előfordulnak 80 fölöttiek, és nyilván nem az a jellemző, ez nagyon vegyes, tehát a legvegyesebb, a legtöbben a 40-50-60-asok vannak, de vannak gyerekek is, hát mondjuk 12 éven felüliek jöhetnek önállóan a túrára, úgyhogy azok is vannak, már szülők hozzák őket, most képzeld, de mondjuk aki 2001-ben 12 éves volt, ma már az mennyi, nem is tudom kiszámolni, már 27 éves lesz az idén, vagy 28, úgyhogy ilyenek is vannak, és családok is jönnek, akkor szülők is, vannak kisgyerekeket a hátsó ülésbe hozzák, ilyenek is előfordulnak, tehát nagyon vegyes, nagyon vegyes.
1: Aki kedvet kapott, az nálatok, hogy lehet jelentkezni nálatok a kiskunhalasi oldalon?
0: Igen, itt úgy van, hogy van egy hellohalas.hu weboldal, és ott a programoknál van egy ilyen regisztrációs lehetőség, és ott kell jelentkezni.
1: Ez abszolút jó hangzik. A nap folyamán majd később kapcsolom a szerbiai oldalt, és meghallgassuk, hogy ez hogy fog kinézni. De Király Gábor, köszönöm szépen. Ugye ő a Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúra főszervező. Köszi szépen, hogy elmondtad ezt nekünk. További szép napot.
0: Én köszönöm, és minden jót kívánok.
1: Szia, szia.
0: Szevasz.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Most nézzük, mi újság a határa. Negyedőre úgy néz ki, hogy minden rendben van, úgyhogy ennek örülünk, és hogyha van még az időjárás, ami nagyon érdekes, mert úgy látszik, hogy végre eljött a megváltás pillanata ebben a pillanatban, ugyanis ma már nem lesz 40 fok, ugye 32-ig fog emelkedni, most 29 fok van jelen pillanatban. Délutára talán lesz egy csapadék, de az igazi csapadék, ha minden igaz, akkor este érkezik.
1: Pannon Rádió, a te hangod.
2: Forget all the crazy things that made us feel so part of it.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. A csantavéri ivóvíz mikrobiológiailag megfelelő, megérkezett a Közegészségügyi Intézet hivatalos tájékoztatása, ezt írja a Magyar Szó. A június 26-án a Hidroglóbusz mintavételi ponton vett ivóvíz mintavizsgálat alapján a víz mikrobiológiai szempontból kifogástalan, erősítette meg dr. Karolina Berényi szakorvos. A kedvező vizsgálati eredmény azt jelenti, hogy a vízminőség ismét megfelel az előírásoknak. Július 31-ig meghosszabbította a NISZ működési engedélyét az OFAC. Az újabb 30 napos engedély lehetővé teszi a szerbiai kőolajipari vállalat számára a munka folytatását, azaz a nyersolaj feldolgozását a pancsovai finomítóban. Mindez a globális energiaválságban különösen jelentős, közölte Instagram oldalán Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter, aki szerint a működési engedély meghosszabbítása kulcsfontosságú a szerbiai piac zavartalan ellátása érdekében. Ismét drágul a cigaretta Szerbiában. Az áremelést a jövedéki adó rendszeres kiigazítása indokolja. Egyes dohánygyártók 10 dinárra emelték a termékeik árát. Várhatóan a következő napokban a többi gyártó is módosítja árait. Bár a jövedéki adó dobozonként mindössze 1,5 dinárra emelkedett, a százalékos jövedéki adó és az áfa miatt a fogyasztók ennél nagyobb, 10 dináros áremeléssel szembesülnek. A szerb állam a módosítással dobozonként már 108,40 dinár fix jövedéki adót szed be, korábban ez 106,90 dinár volt. A jelenlegi ütemterv szerint ez az összeg 2030 júliusára 120,40 dinárra emelkedik. Az elektronikus cigaretták ezúttal nem drágultak, mivel az azokhoz használt folyadékok jövedéki adóját évente egyszer januárban módosítják. A felelős ivóvíz használatra hívja fel a figyelmet Magyar Kanizsa község katasztrófavédelmi törzskara. Tájékoztatásukban arra kérik a lakosokat, hogy az ivóvizet takarékosan, kizárólag rendeltetésszerű célokra használják. Megkérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint mellőzzék az ivóvíz felhasználását udvarok, kertek, mezőgazdasági területek és gyümölcsösök öntözésére, valamint magánvíztárolók, medencék és egyéb hasonló létesítmények feltöltésére. Amennyiben a vízellátás biztonsága veszélybe kerülne, vízfogyasztási korlátozások bevezetésére is sor kerülhet, áll a közleményben.
5: Sport.
6: A norvég válogatott 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot, és a mezőny első európai csapataként jutott a 16 közé. Antonio Nusa szerzett vezetést a norvégoknak az első játékrészben, de Amad Diallo a 74. percben egyenlített. A továbbjutást Erling Haaland döntötte el a 86. percben. A norvégok az 5-szörös győztes brazil válogatottal játszanak a New York-i 8-döntőben. Gólgazdag volt a Franciaország-Svédország mérkőzés is, a francia labdarúgó válogatott 3-0-ra győzte le Svédországot. Franciaország a Németországot 11-esekkel kiejtő Paraguayjal találkozik a 8-döntőben. A játéknap harmadik mérkőzésén a társ házigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte Ecuadort, ezzel tovább is jutott a 8-döntőbe. A mexikóiak a legjobb 16 között az Anglia-Kongói DK mérkőzés továbbjutójával találkoznak.
0: időjárás.
6: Szabadkán és környékén 29 fok van jelenleg, a mai csúcshőmérséklet 34 fok körül alakul, a délutáni órákban számíthatunk esőre, záporokra.
0: Reklám.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
5: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
0: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor...
8: Ma hozzák a hét napot!
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Kulcs, gyújtás, Pannon Rádió.

0: Nos, hát ma már egy kicsikét felélegeztünk, de azért jócskán meleg volt itt, úgyhogy itt van velem a stúdióban Toldi Rudolf, a szódás, a szódás.
1: Szódás!
0: Jó, hát szevasz, hát ma már nem üvöltözik ezt azért. Régen így volt?
1: Nem is olyan régen, még ma is előfordul, igen.
0: Ne
1: igen. Persze, akkor tudják, hogy ki érkezett, igen, komolyan? Amikor ezt kiabáljuk. Így van.
0: Nekem nagyon vicces különben, hogy ugye az autódon ugye nagyban rajta van ugye a te logód, meg minden, és ez hihetetlen, hogy ugye sok ház, többek között anyukám még háza, és olyan, hogy a nappali az mindig ugye ránéz az útra, és mindig felkapja a fejét, mindig azt mondja, hogy tök mindegy, hogy ki ül benne, mindig azt mondja, itt a Rudi, tudod, mindig azt mondja, de itt a Rudi.
1: Igen,
0: mondom,
1: igen.
0: Á, Rudi már nincs, mondom, nagyon ritkán. De a lényeg az, ez tök érdekes dolog az, hogy abszolút meg hányszorozódik, tudsz ilyet, amikor 40 fok van, akkor megőrülnek az emberek? Mely gondolnám, hogy igen?
1: Megőrülnek érthetően, ugye? A folyadékpótlás az durván szükséges ilyenkor. Szerintem hát 50-60%-kal is megnő a fogyasztás. Igen, igen. Főleg érdekes, hát ugye a lakossági fogyasztóknál figyelhető meg, hogy akik egész évben lehet, hogy hát ilyen 4-5 üvegeket fogyasztanak, ők felmennek 10-12 üvegre is heti szinten, ami nyáron elfogy. Illetve azok a típusú vendéglátó helyek, ahol koktélokat csinálnak, nyári frissítő italokat, hát ők nagyon sokat fogyasztanak ilyenkor.
0: Az akkor nagyon megy. Örült dolog ez, mert hogy a másik oldalról pedig az van, hogy folyamatos, hogy én ezt nem tudom különben, neked valami, nem tudom, ha el akarod mondani, de hogy neked valami külön engedély kell erre, vagy te használhatod a vizet, mert hogy te őrült vízfogyasztó vagy, ugye igazából, hogyha nézzük. Mert te a vizet dolgozott fel, igazából.
1: Igen, igen, én ugye tovább szűröm a városi vizet, itt kivonjuk belőle a klórt,
0: hát igen,
1: mi műszaki szennyeződéseket, persze, baktériumokat kiöljük belőle, úgyhogy külön engedélyehez nem kell, ugye ezt a vizet mi bevizsgáljuk rendszeresen, és ez számít engedélynek ehhez, persze.
0: Ez abszolút nagyon durva, szóval, hogy megy az előállítás, és ez hogy kell elképzelni egy ilyen üzemet? Mondd már el nekünk, hogy néz ki, mert én láttam, de nekem ez nagyon meglepő volt, hiszen ott ilyen tartály, olyan tartály, ilyen mechanikus, hogy mondtad, mechanikus szűrő, fényszűrő,
1: igen,
0: minden.
1: Igen.
0: Mert sokan azt gondolják, hogy fogod a vizet, oda cseszel hozzá egy kis buborékot, aztán kész, de hát nem.
1: Nem, hát persze a vizet meg kell tisztítani, hogy az megfeleljen az elvárt körülményeknek, és ezt töltjük palackba. Egyébként az előállítási folyamat az már több mint 100 éves jeddikányos szabadalma alapján. Igen, kis fejlesztések időről időre vannak, viszont ugyanúgy porlasztjuk a vizet, és ebbe széndioxidot adagolunk, mint ahogy azt annó is csinálták. Igaz, most egyszerre 4 palackot töltünk, nem egyet, kicsit modernizálódott az egész. Ugye akkor még áram se volt, hanem volt egy fiú, aki tekert egy nagy kereket, és
0: ez,
1: igen, igen, igen. Most már szerencsére modernabb, korszerűbb körülmények vannak. De maga az eljárás ugyanaz a szódavíznél. Egyébként ugye az ásványvizet már ennél modernabb technológiával készítik, de ez épp azért maradt szódavíz, és épp azért kézműves termék, mert mi kézzel töltünk minden egyes palackot.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye neked felhívtad egyszer a figyelmemet, és nyugodtan egy kis szódát, az a frissítő. Rudi különben huncut módon hozott ilyen totál lehűtött szódát, ami különben tényleg jól esik most. Ugye, hogy például neked is, például rajta van a te üvegeden ez a kis kéz, és hogy ez jelent valamit. Hogy ez azt jelenti, hogy ilyen zanát
1: kerálni,
0: vagy ez mit jelent?
1: Régi és kézműves termékeknek ez a jele egy tenyér lényegében.
0: Igen, ami igen. Abszolút tök érdekes. Mint ahogy az is érdekes, hogy én nekem zavar van a fejembe abszolút, de akkor kiderült, hogy valószínű, hogy az nem szóda. De Rudi, mi volt akkor a szóda patron? Az mi a franc volt? Annak semmi köze, ugye?
1: De azért valamilyen módon van köze. Annyi, hogy azt nem egy szódaüzemben állították elő, mint ahogy most mi csináljuk, hanem ez ennek az otthoni változata. Amikor nem hatalmas, ugye nálunk ilyen 70 kilós palackokba jön a széndioxid, ott pedig megvettél egy ilyen picike kis, nem tudom, hány grammos
0: kis patront,
1: és azt otthon beletetted beletetted a kis
0: volt az az szóda üveg, bármit üvegből igen. volt, üveg, és akkor abba
1: vagy
0: bele...
1: Fémből, igen, igen.
0: Fémből is volt?
1: Aha. Igen, és abba töltöttél vizet, és amikor a széndioxid, széndioxid patront ugye belenyomtad, akkor szénsavas lett a víz, ez egy ilyen.
0: Na most, ez egy olyan trükk, amit még talán még láttunk, én is különben a nagyinál láttam ezt még, mikor gyerek voltam, de a másik kérdés az, ami engem rohadtul érdekel, hogy én egyszer fogtam így otthon, voltam anyaméknál, fogom az üvegedet, és nézem, mondom, mondom, nyilván nem lehet letekerni a tetejét, vagy mondom, lehet, hogy lehet, de mondom, várjál.
1: Lehet, de nem ajánlott egyébként, igen, azért, mert nem ugye? Vállalunk felelősséget, igen.
0: Mondom, hogy hogy kerül bele a buborék? Hogy kerül bele a buborék? Hol?
1: Hát,
0: ha ez ugye, nem túl nagy titok, hol kerül bele?
1: Ugye van az a nagyferó, ami befolyik, az rögtön kifolyik, ugye van egy ilyen dal. Itt ugye, ahol kifolyik a szóda, ugye előtte ugyanott folyik be, ugyanazon a csövön töltjük meg a
0: szóda.
1: Igen, igen, mi nem tekerjük le fel ezt a szifonfejet.
0: De még úgy is lehetne?
1: Ezt nem. Nem, ezt tradicionálisan így töltik, ugyanazon a lyukon töltjük be. Igen, igen. És így 7-8 bár nyomás alatt.
0: Igen. Na most a másik, amit egyszer nekem magyaráztál, hogy szóda és szóda között vannak különbségek, ugye? És mondtad, hogy a te szódádnak az a különlegesség, hogy nagyon finom buborékos, ugye az egész történet. Na most ezt is könyörgöm, mondd már nekem, mert mitől függ az, hogy különben most kis buborék, nagy buborék, gyenge, erős, ezt szeretik, azt szeretik?
1: Hát ez nagyon, nagyon érdekes kérdés. Függ a víz hőmérsékletétől, amiből mi készítjük a szódát. Ilyenkor nyáron hűtenünk kell a vizet. Ennek az ideális hőmérséklet állítólag ilyen 4 Celsius fok körül lenne, amilyen vízből érdemes szódát csinálni. Hát ezt tavaly próbáltuk meg elérni, de azt kell mondjam, milyen 8-10 fok Celsius fok körül töltjük most a szódát, és ez eddig talán ez bizonyult a legjobbnak, mert hogyha túl meleg a víz, amíg nem hűtöttük, addig 18-19 Celsius fokos is volt ez a víz, amiből mi szódát csináltunk, és akkor az már érezhetően gyenge volt a szóda.
0: És tényleg talán... ilyenekkel kell foglalkozni? És akkor erre úgy jössz rá, hogy folyamatosan teszteled, hát, vagy szólnak az emberek, hogy kicsit erősebb lesz, vagy hát, hogy néz ki?
1: Persze, hát folyamatos tesztelés. Ugye magát a módszert, azt már tudjuk régóta, ezt nem mi fejlesztjük a technológiát, ezt már tőlünk
0: hát csak a beállítást,
1: okosabbak, ugye kitalálták, hogy hogyan jó. A beállítás pedig igen. Hát azt tudtuk, hogy nyáron gyenge a szódánk, mert nem hűtöttük jól a vizet eléggé.
0: Szóval
1: de tavaly szerencsére megoldódott ez a vízhűtő problémánk, úgyhogy most már le tudjuk hűteni, illetve a fogyasztási hőmérséklet, ami még fontos.
0: Igen?
1: Hogy te most hogy fogyasztod? Ha hidegen fogyasztod, akkor az lényegesen jobb, mint amikor a 40 fokban előveszed az autóban bent maradt szódás üvegedet, és akkor azt úgy megiszogatod, az nem
0: tökéletes.
1: Fog olyan jól esni.
0: Robbanni bír?
1: Bír.
0: Komolyan? Azt hittem, hogy biztosan lesz a válasz, hogy nem.
1: De sajnos bír, hát előfordulhat. Nekünk töltés közben néha-néha szétdurran egy üveg, persze ezt nem kell félni tőle, vizesek leszünk utána. Nem, baleset nem történik, itt a felső részén megreped ez a szódás flakon. Amíg üvegből készültek, addig nagyon nagy sérüléseket okoztak ezek a szódás üvegek. Mm-hmm. Tele is voltak a szódások vágásokkal, hegekkel. Igen, igen.
0: De veszélyes munka volt.
1: Hát ilyen, igen, igen. Teljes, mind a bukós isak olyan valami védőeszközökben csinálták.
0: Ja, akkor ez komoly?
1: Igen, igen, teljes védőöltözetbe. Most mi egy fehér köténybe, pólóba töltjük a szódát, ők ilyen valami drótruhába, vagy nem is tudom, amin ugye nem megy át az üveg, olyanba töltötték, maszkban, minden.
0: Észrevettem egy bizonyos dolgot, ez pedig az, hogy ugye én láttalak téged, és akkor én nekem az olyan megszokott volt, hogy a szódát az kombival, zárt járművel viszik ki.
1: Igen.
0: És aztán azt vettem észre, hogy amúgy meg más nagyon nem. És hogy én azon gondolkozok, hogy de akkor de ebben mi a logika? Mert én azt látom, hogy akkor szakad az eső, az ott ázik, télen rámegy a hó, vagy nem is, akkor kapom, hogy tessék, itt van egy kicsit törőges. Valami régi szakás kontra új szakás, vagy ez mi?
1: Hát szerintem ez onnan alakult ki, ugye a lovaskocsival hordták annak idején
0: régen,
1: a szódát,
0: igen.
1: Mert az volt az adott. Ezek általában nyitottak voltak, ugye ezek a parasztkocsik, meg az ilyen ugyanaz, mint a szódáskocsi is. Akkor igen, voltak hintók, meg nem tudom, fiákerek, aminek volt teteje, de az már inkább talán az úri embereké volt. Úgyhogy a szódás egy ilyen platós kocsi, lovas kocsival volt, és akkor talán ezért alakult az, hogy platós kamion, platós kombi. Hát én nekem ez nem tetszett az én logikám alapján, igen. Még a hóra nem is annyira gondoltam, meg az eső, a por az, ami nagyon, nagyon durva itt Szabadkán, jó, hát az egyes területeken, ugye, meg amúgy máshol is, ahol nincsen aszfaltos út, nagy por, és ez rámegy. Úgyhogy hát én inkább a zárt szállítási
0: ilyen
1: eszközök mellett.
0: Miatt. Aztán van egy másik dolog is, ez pedig az, hogy ugye szállítod ezeket a szódákat, ugye ez egy dolog, na de hogy kinek? És engem ez érdekel nagyon. Van neki statisztikád arról, hogy melyik korosztály isza a szódát?
1: Erről így nincs statisztikám, amiről, amit viszont ugye a számok nélkül megállapítunk, hogy nagyon kevert. Nagyon kevert. Igen, hát most ilyen 20 évesek nem igazán rendelnek szódát, de az a korosztály, aki már így valamennyire így, hogy is mondjam, otthon van, 30 év felettiek, akik esetleg házas párok, ők már előszeretettel rendelnek szódát, ugye ők már nem annyira, nincsenek annyira úton folyamatosan, mint ahogy még a fiatalok sosincsenek otthon, mert mindig mennek. Amikor így stabilizálódik valakinek a helyzet, akkor már megengedheti azt, hogy ő igen, úgyis otthon van azokon a napok, és akkor rendel szódát. Klasszikusan az idősebbek igen, még mindig fogyasztják, szeretik, és ennyi az, hogy milyen nációk nálunk, szerb, magyar, erről viszont van statisztikám, hogy a szerb és a magyar ajkúak közül érdekes módon 51% volt, akit tudom, hogy nem magyar volt vásárlók közül, most ez lehet egy szerb, horvát, bunyavec, vagy ugye akármit a környéken, is akkor talán ez a 49%, ezt így kiszámoltam, hogy annyi a magyar, úgyhogy mindenki szereti, azt kell mondjam, hogy a szabadkaiak, pedig környékbeliek szereti.
0: Aha, mert hogy amúgy pedig az, igen, hát most nekem is hirtelen az jutott az eszembe, hogy ez egy nagyon magyar dolog.
1: Hát ez egy hungarikum, igen, de talán hát közben terjed, nem, mert, ugye van ez délebre is, Újvidéken van, talán még Beográd környékén is, illetve találtam én nisi szódásokat. Komolyan. És most ez mennyire működik, ott nem tudom, de létezik.
0: Uh-huh. Nem csak azért, mert az jut a hitel szembe, hogy ugye a magyarok a fröccsöt isszák, de aztán várja, hát a szerbek meg a spriccet, szóval akkor az ugyanaz.
1: A horvátok pedig a gesmitet.
0: És ez mindig szódával van, ugye nem ásványvízzel?
1: De nem, egyébként a horvát változat az ásvány. Komolyan? Ásványvíznel, igen. De klasszikusan azért mi szerbek ezen a környéken szódával lenne. Az igazi. De hát ki hogy szereti, ugye ez is olyan. Nem is ez a fő csapás, talán inkább a melegben a szomjoltás, ami miatt ez fontos.
0: Ez működik.
1: Persze, nem csak alkohollal.
0: Aha. Sose játszottál rá arra még különben, hogy húsvétkor árult, mint locsolkodó eszközt?
1: Hát mindig elfelejtettem, idejében szerencsére eszembe jutott.
0: Na, és csináltál valamit?
1: Igen, támogattam a népkörösöket.
0: Így
1: nem játszottam rá, de támogattam őket. Ja. Néhány, a szódával, hogy menjetek, kocsolkodjatok. Ja, illetve a Vifó, a Vifósok mindig, őket már 5-6 éve legalább, igen, felhívnak húsvét előtt, hogy lehet, persze, locsolkodjatok.
0: Ja, hihetetlen. Jó van, kell is a bolondsági picikét az életben mindenféleképpen. Szóval, a másik az, ami engem nagyon érdekel, hogy téged alapvetően, bár biztos voltam benne, az, tudod, az, mikor felteszem a kérdést, akkor mindig van egy elképzelés, hogy mit fogsz válaszolni, ami néha nem az. Például, amikor kérdeztem ugye, hogy korosztály mi, ez ami engem nagyon érdekel, hogy téged alapvetően, bár biztos voltam benne, az, tudod, az, mikor felteszem a kérdést, akkor mindig van egy elképzelés, hogy mit fogsz válaszolni, ami néha nem az. Például, amikor kérdeztem ugye, hogy korosztály mi, biztos voltam benne, hogy azt mondta, hogy az idősebbek, de akkor kiderült.

0: jobban.
1: Persze, hát szórólapozgattunk természetesen, a social médiában jelen vagyunk.
0: És az a te világodban, az működik a szóda világában?
1: Működik, persze, igen? Persze. Figyelj, minden működik. Minél több helyről hallják az információt, annál uh-huh. előbb figyelnek fel. Hát, illetve most már nem 10, de 9 éve létezünk. Éve? Igen, úgyhogy uh-huh. ajánlások alapján ugye most már ismerik a nevünket szerencsére.
0: Piacozol még?
1: Nem.
0: Nagy piac promók?
1: Elmúltak, mert igen, az nagyon jó volt. Én ugye kivonultam a piacra, és kínálgattam az embereket, így a szódát kóstolják meg, de ezt most már hanyagoljuk, ami viszont helyette van, az a bár, ugye, majdnem kimondtam.
0: Igen, a bár,
1: hogy
0: igen.
1: Milyen bár, amit...
0: Majd fölismerik a hangulat a bárdán.
1: Igen, a nyárhangoló fesztiválon, ugye, ott leszünk, és akkor pedig ilyen szódával kevert szörpöket lehet inni, fröccsöt, maci fröccsöt,
0: mindig ez fog meg. Egyszer régen, hogy keveredtünk ebbe bele, váltsak? Kérdeztem tőled egyszer, amikor láttam nyáron, hogy ez létezik, hogy amúgy mi a maci fröccs, és akkor mondtad, hogy hát ez málna van belekeverve a szódába, mert hogy most mondom, azért maci? Hát igen, mert köztudott, hogy a maci málnát eszik, és akkor... Valami, de közben meg rohadtul nem málnát eszik a maci, nem?
1: Hát de nem, maci a... Maci málnát eszik. Igen.
0: De mi eszik málnát? Nem eszik málnát.
1: Hát a maci a málnásba szokott menni, hát ezt köztudott, ugye igen? Nem? Hát igen. Úgyhogy a maci málnát eszik, ezért maci.
0: De most komolyan?
1: Így van.
0: De jó, hát igen. Nekem eszik.
1: Hát mézet is eszik, ugye, mici macka mézet szereti, de egyébként pedig a maci szereti
0: de
1: a málnát.
0: Nem tudom, hogy látod, ennek soha nem
1: pedig
0: néztem
1: te
0: utána.
1: Te is voltál gyerek, ezt tudnod kellene,
0: voltam,
1: hogy a maci szereti
0: csak
1: a
0: az a baj, hogy felnövünk, és soha nem nézünk utána, hogy a maci tényleg eszik-e mézet például, mert szerintem amúgy rohadt tudom, az Isten talál a mézet, nem tudom. Hát ezek ilyen őrült dolgok. Már
1: hát
0: jobban,
1: inkább okay. Halad, ugye? Vagy ilyesmit.
0: Hát mondjuk ilyen jó lazacot, azt mondjuk így oké, okay, azt hogy tudom, azt így vágom. Meg nekem valami nem a málna van, meg hanem a szeder. Vagy nem tudom én. Mivel van a maci fröccs nálad? Most már megint elkalandoztam. Most a málnával macifröcs, vagy szederre?
1: Maci fröccs málnával van egyébként 10-11 íz van, amik közül bármivel és lehet most maci? Már nálunk macit rendelni. Ugye ja. az alapkoncepció, hogy ennek 1,5 deciliter fehérbor, 1,5 deciliter szóda, és akkor még egy ilyen 0,5 deci sziruppal, szörppel megfejeljük.
0: Ez nagy.
1: És igen. És akkor így most már lehet, szóval lehet bármilyen, van, aki a levendulásat szereti, van, aki a bodzásat, vagy épp a őrlet. Cseresznyét. Úgyhogy minden ízzel finom egyébként.
0: Aha. Ami engem még nagyon érdekel, ez pedig maga az üvegnek az elhasználódása. Mert hogy azt vettem észre, hogy én mondom, hogy valami nem stimmel, mindig szépek az üvegek, mondom, itt valami válogat, valami trükk van. Meddig tud szép lenni egy üveg? Hát azért örökké nem?
1: Nem, sajnos cserélgetni kell időről időre, aha. Persze. Hát ezt, amikor már úgy rájövünk, hogy ez már, erre nincs szabályzatunk, ugye nem tudjuk pontosan mérni, hogy most hányszor töltöttünk egy-egy üveget, egyébként több százszor lehet őket tölteni, amikor már úgy ítéljük meg, hogy az nem alkalmas arra, hogy azt arra tegyük, akkor azt leselejtezzük.
0: De most arra gondolsz, hogy lassan lesznek rajta egy kis mikrorepedések, meg kalcolások, és akkor az úgy elmattul az egész?
1: Persze, hát, hogy betesszük a ládába, kivesszük, igen, elmúlik a fénye, igen. Aha. Mat lesz.
0: És akkor az a lényeg, viszont, hogy akkor nézzétek, hogy jó van, akkor maradjon szép, és akkor kész.
1: Hát igyekszünk, igen. Hát ez egy ilyen nehéz kérdés, mert nehéz mindig új palackokat szerezni, de meg...
0: Igen, és akkor tudod, nekem ez egy nagyon érdekes dolog mindig az, hogy amikor mondjuk olyan valakivel beszélgettek, mint te, akkor ugye eleve ez a szóda nem egy mindennapi dolog. De hát nem hiszem, hogy nagyon-nagyon, bár mondjuk te se így jártál, de ugye nem hiszem, hogy sok gyerek, mikor az óviban megkérdezik, hogy mi szeretnél lenni, akkor nem hiszem, hogy sokan mondják, hogy szódás, ugye? De
1: nem azért, valószínű.
0: Azért nem valószínű, hogy egy ilyen dolog. De akkor valaki felnőr és mégis szódás lesz, és akkor azt mondja, hogy én szódával akarok foglalkozni, és az a fantasztikus, hogy van szóda feldolgozó gépgyártó üzem, meg van szóda üveggyártó üzem, és akkor, hogy ez őrület, hogy, és akkor te ez Szerbiában, most nem kell elállod titkokat, igen. De hogy konkrétan felhívsz egy számosat, hogy kell nem tudom 1000 üveg, és azt mondja, oké, és akkor elmész.
1: Igen, hát ezt valahol gyártják, persze. Gépet Magyarországról szereztük be, nem tudom, a fejek, a szifonfejeket, ugye, azt is Magyarországról, az üvegeket pedig Szerbiából, úgyhogy minden létezik, mindenre van.

0: nem egy új dolog, ugye, mint már említettük, hogy a száz éve, több mint száz éve létezik, az magyar emberek szeretik a szódát, és ez létezik, sok szódás van Magyarországon, és
1: igen, csak azért, mert bedobok neked a végére még egy érdekességet, ezzel, hogy mély vagyok folyamatosan elámulva azon, hogy minden van. Képzeld el, hogy kiderült, hogy ez egy srác, Szabadkán, akit én ismerek, csak én nem tudtam, hogy ezzel foglalkozik, hogy neki hobbiból vannak struccai, meg emujai. És akkor, mivel megjelent az igény arra, hogy amúgy néha nem lennének pici emuk, vagy kicsi struccok, akkor mondta, hogy hát akkor kéne venni keltetőt, de hát a csirke keltető nem jó. Na milyen vállalkozás van Magyarországon? Emu és struc keltető forgalmazó.
0: Igen.
1: Én erre sose gondolnák, hogy ebből meg lehet élni. Hogy tudod így, hogy lesz igény, hogy nekem így havonta eladok, nem tudom, mennyi struc keltetőt. Azt tudom, hogy van struc.
0: Feltételezem, hogy mondjuk talán csirke keltetőket gyártat, és ez ilyen mellékág lehet. De nem lehet, hogy ekkora hát igény van rá, ugye?
1: Igen.
0: Figyelj, a struc tojás az fogyasztható termék, szóval...
1: Micsoda?
0: A struc tojásról beszélek. Hát igen,
1: persze, úgyhogy... Őrlet, na mindegy, szóval oké, meleg van, most egy picikét lazul, akkor valószínűleg teljesen egy picikét levegőhöz, és aztán láttam, hogy körülbelül 10 nap múlva indulunk újra.
0: Indul újra a kánikula, aha, igaz?
1: Igen.
0: Nem baj, nekünk ez a jó, most dolgozunk teljes gőzzel, aztán télen kicsit lazítunk.
1: Télen mehetünk Tájföldre, ugye körülbelül egy picikét lazulni.
0: Hát, jó lenne, igen.
1: Tóni Rudolf volt itt velünk, a szódás, hölgyem és uraim, köszi szépen a sztorikot.
0: Köszi szépen.
2: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: Nos, itt is vagyunk, és akkor jönnek is közérdekű információ, például az egyik, ami elég fontos, hogy ugye, hogy a Mácsaltavéren is önthetünk tiszta vizet a pohárba, olvasható a Panner TV oldalán, az ivóvíz minősége megfelelő az előírásoknak, közölte a pénteki mintavétel hivatalos eredményét a közegészségügyi intézet illetékese. Utána ugye nézzük meg, hogy mi újság a határon, meg ugye, hogy mi újság az időjárással, mert ez kettő olyan dolog, ami mindig érdekli az embereket. Nos, az egyik dolog az az, hogy ugye a határon alapvetően Magyarország irányába minden rendben van. Egyedül Horgosér Özke egy 23 perces, Magyarországról Szerbiába pedig az előbb volt egy kis fennakadás, de minimális az egész. Özke egy Horgos egy ilyen 23 perc, de szerintem ez abszolút vállalható. Utána, ami az időjárást illeti, Szabadkán és környékén ugye a mai maximális hőmérséklet az olyan 32 fok körül alakul, ami abszolút vállalható ahhoz képest, hogy az elmúlt napokban miket éltünk át. Tényleg voltak ennek az autója egy pillanatban 47 meg 50 fokot mutatott, szóval jó, az annyi nem volt kint, de nem is tudom különben a mai napjához az autó hol méri, de hát nyilván amikor napon áll, akkor megőrül. Főleg úgy, hogy amikor különben nekem ez nagyon nagy meglepetés volt, amikor pár éve elmondták, hogy hogy mérik a hőmérsékletet, amikor nekünk azt mondják, hogy 32 fok van, akkor hol van 32 fok? Állítólag azt mondják, hogy árnyékos részen egy 1 méterszer 1 méteres, most 1 méter magasságban egy fehér dobozba állítólag így mi, ez az állítólag nagyon hivatalos. Hát én ezt mai napig a fenntartásokkal kezelem ezt az információt, de úgy szokták mondani, hogy szoktam mondani, áj, de talán elhisszük, vagy talán nem. Amúgy különben a hallgatók közül valaki ezt pontosan tudja, írja már meg, hogy ti hallottatok erről. Szóval tényleg egy fehér dobozba, egy méter magasan árnyékba az a hivatalos hőmérséklet? Mert akkor ez azt jelenti, hogy kint a napon akkor sokkal durvább, ha ez tényleg így van. Tehát biztos van a hallgató közül, aki valakinek biztos ez a hobbija, vagy valami, ezt írjátok meg. 063-621-605. Nem sokára hírek. Bocsánat, híradó.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Programajánló.
3: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
4: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
3: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
4: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
3: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
4: A programokon való részvétel ingyenes.
3: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
5: Média támogató a Pannon RTV.
0: 12 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Újra iható a víz Csantavéren. Szabadka díszpolgárának jelölték Bencsik Istvánt. Csak vízparton és a hűvös klimatizált lakásban lehetett átvészelni a 40 fokos meleget Vajdaságban, és vállalkozókat támogat Topolya önkormányzata. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Iható a csantavéri csapvíz. A csantavéri ivóvíz mikrobiológiailag megfelelő, megérkezett a Közegészségügyi Intézet hivatalos tájékoztatása. A június 26-án a Hidroglóbusz mintavételi ponton vett ivóvíz minta vizsgálata alapján a víz mikrobiológiai szempontból kifogástalan, ezt erősítette meg dr. Karolina Berényi szakorvos. A kedvező vizsgálati eredmény azt jelenti, hogy a vízminőség ismét megfelel az előírásoknak. Gyivánovics Dániel, a szabadkai városi képviselőtestület elnöke mai Facebook bejegyzésében azt írta, a kialakult helyzetben a VMS csantavéri helyi szervezete támogatóikkal együttműködve 25 ezer liter ivóvizet biztosította a polgárok számára. A politikus megköszönte a támogatók segítségét, a csantavéri polgároknak pedig a türelmet, a megértést és az együttműködést. Csantavér és a VMS ismét megmutatta, valódi összefogással a való világban, nem pedig a közösségi média platformokon úszítva, és gyors cselekvéssel minden kihívás megoldható, zárta sorait Gyivánovics Dániel. Bencsik István újságírót javasolja Szabadka díszpolgárának a Városi Bizottság. A Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének tagja volt, majd a Pannon RTV ezen belül a Szabadkai Magyar Rádió szerkesztő műsorvezetője volt egészen nyugdíjazásáig. A díszpolgári címet kiemelkedő életműve elismeréseként adományozzák. A város legmagasabb kitüntetése mellett az idei Pro Urbe díjra a szabadkai tűzoltó és mentőzászlóaljat, a Brasztvo Vasutas Művelődési Egyesületet, valamint Sebők Valériát, a népművész mesterét terjesztették fel. A végleges döntést a Szabadkai Városi Képviselőtestület csütörtöki rendes ülésén hozza meg. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet Vajdaságban tegnap, az előrejelzések szerint a hőhullám a mai napig tart, ezt követően némi lehűlés következik 25-30 fokos maximumokkal. A kánikulát azonban nagy eséllyel zivatarok válthatják fel. Mecseri Kanita riportja.
2: Kedden délelőtt a szabadkai Sétaerdei medencénél az úszóiskola foglalkozásai zajlottak, de mások egyszerűen csak strandolni érkeztek, hogy elviselhetőbbé tegyék a perzselő meleget. A medence így a kánikula egyik legnépszerűbb menedékévé vált a városban. Loboda Hanna és Basics Hajnalka.
3: Hát úszok én most már, de a saját medencétől most már nem félek. Hát átúsztam tegnap az egészet, és nem siettem el.
4: Megtanultál úszni. Jól esik ebben a melegben úszni?
3: Igen, mert nagyon nyál van.
5: Nagyon. 5 éves most.
4: Önök hogy viselik ezt a hőséget?
3: Hát, hát
5: igyekszünk minél jobban alkalmazkodni, klíma, sokat iszunk. Ilyenkor azért vagyunk kint, mert a kislány úszóiskolába jár, és elhozzuk, de különben inkább a hűvösbe töltjük, és várjuk a szerdát, amikor ígérték, hogy egy kicsit könnyebb lesz majd nekünk.
2: A hőségben különösen fontos a megfelelő fényvédelem is. Használjunk magas faktorszámú naptejet, és rendszeresen kenjük újra, főleg ha sokat tartózkodunk a szabadban. Emellett ajánlott a napszemüveg és a széles karimájú kalap vagy csapka viselése. Diana Matkovics. Meleg van, kicsit beállunk a zuhany alá, bekenjük magunkat krémmel, amennyire csak lehet, majd pedig behúzódunk az árnyékba, így valahogy. Az illetékesek szerint Szerbiában a hőhullám július 2-ig tart. Szerdától fokozatos enyhülés kezdődik, de továbbra is meleg marad az idő, 32-35 fokos csúcshőmérsékletekkel. Csütörtöktől viszont több helyen már 30 fok alatti maximumok lehetnek. A hőséget helyenként instabil légköri viszonyok kísérhetik. Vajdaságban, valamint Nyugat-, Közép- és Kelet-Szerbiában rövid ideig tartó, de heves zivatarok, nagy mennyiségű csapadék, viharos szél és jégeső is előfordulhat.
1: A felelős ivóvíz használatra hívja fel a figyelmet Magyar Kanizsa község katasztrófavédelmi törzskara. Tájékoztatásukban arra kérik a lakosokat, hogy az ivóvizet takarékosan, kizárólag rendeltetésszerű célokra használják. Továbbá megkérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint mellőzzék az ivóvíz felhasználását udvarok, kertek, mezőgazdasági területek és gyümölcsösök öntözésére, valamint magánvíztárolók, medencék és egyéb hasonló létesítmények feltöltésére. Amennyiben a vízellátás biztonsága veszélybe kerül, vízfogyasztási korlátozások bevezetésére is sor kerülhet, áll a közleményben. 53 topolyai vállalkozó jutott támogatáshoz az önkormányzat által kezdeményezett vállalkozásfejlesztési programnak köszönhetően. A vállalkozókkal a községi képviselőtestület tanácstermében Szatmári Adrián polgármester írta alá a szerződéseket, amelyeknek összértéke 4.464.000 dinár. Rózsa Krisztina tudósítása.
2: A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson a helyi vállalkozások fejlődéséhez és fejlesztéseik megvalósításához. A pályázók visszanemtérítendő eszközökre tudtak pályázni 150.000 dinár értékben. Januskó Csanád autós iskolát üzemeltet, és a járműparkjuk bővítésére nyújtott be pályázatot, annak érdekében, hogy korszerűsítse vállalkozását.
0: Ezt az összeget 150.000 dinárt sikerült megnyernem, ha minden igaz, és elég nagy segítség, mivel tehát nem egy korszerű járművekkel sikerült megindítanom a vállalkozást, tehát mindegyek, hogy minden kezdet nehéz.
2: A támogatási programot jövőre is szeretnék meghirdetni. Az önkormányzat nyitott minden olyan észrevételre és javaslatra, amely hozzájárulhat a pályázat továbbfejlesztéséhez, mondta Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
6: Ezek visszanemtérítendő eszközök, és feltett szándékunk, hogy a jövőben is folytassuk a vállalkozás fejlesztési programunkat. Azt valljuk, hogy az erős gazdaság az erős közösséget jelent, és hát egy olyan gazdasági légkör szeretnénk kialakítani, ami egymás megértésén alapul. Azt gondolom, hogy Topolya községe területén nagyon jó az együttműködés a vállalkozások, valamint az önkormányzat között.
2: A mezőgazdasági termelők és a vállalkozók körébe tartoznak. Számukra a pályázat kiírása szeptember-október folyamán várható a mezőgazdaság és vidékfejlesztési program keretében. Változás lehet idén, hogy a pályázatban a jégkár által érintett termelők támogatásban részesülhessenek.
1: Ismét drágul a cigaretta Szerbiában, az áremelést a jövedéki adó rendszeres kiigazítása indokolja, egyes dohánygyártók 10 dinárral emelték a termékeik árát, és várhatóan a következő napokban a többi gyártó is módosítja árait. Bár a jövedéki adó dobozonként mindössze 1,5 dinárral emelkedett, a százalékos jövedéki adó és az áfa miatt a fogyasztók ennél nagyobb 10 dináros áremeléssel szembesülnek. Az elektronikus cigaretták ezúttal nem drágultak, mivel az azokhoz használt folyadékok jövedéki adóját évente egyszer januárban módosítják.
7: Sport.
1: A norvég válogatott 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot, és a mezőny első európai csapataként jutott a 16 közé. Antonio Nusa szerzett vezetést a norvégoknak az első játékrészben, de Amad Diallo a 74. percben egyenlített. A továbbjutást Erling Haaland döntött el a 86. percben. A norvégok az ötszörös győztes brazil válogatottal játszanak a New Yorki 8-ad döntőben. A gólgazdag volt a Franciaország-Svédország mérkőzés is. A francia labdarúgó válogatott 3-0-ra győzte le Svédországot. Franciaország a Németországot 11-esekkel kiejtő Paraguayjal találkozik majd a 8-ad döntőben. A játéknap harmadik mérkőzésén a társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte Ecuadort, ezzel tovább is jutott a 8-ad döntőbe. A mexikóiak a legjobb 16 között az Anglia-Kongói DK mérkőzés továbbjutójával találkoznak. A labdarúgó világbajnokság küzdelmei további mérkőzésekkel folytatódnak. A VB mai első találkozóján 18 órától Anglia és a Kongói Demokratikus Köztársaság lép pályára. Ezt követően 22 órakor Belgium és Szenegál méri össze erejét. A játéknap utolsó összecsapását hajnali 2 órától rendezik, amikor az Amerikai Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával találkozik majd. A párharcok győztesei tovább jutnak a 8-ad döntőbe. A pontos idő 12 óra 9 perc.
7: Időjárás.
8: Szabadkán is környékén 32 fok van, ami azt jelenti, hogy elértük a csúcshőmérsékletet. Délután benne van a pakliba, hogy leesik egy kis csapadék, de az igazi eső éjszaka érkezik.
7: Reklám.
9: Önnek is van takargatni valója?
10: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
9: Bármilyen van, befedjük.
10: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
9: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
10: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
9: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
10: 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
12: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
9: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
10: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.re.

0: programajánló.
1: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelőszülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelőszülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelőszülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
6: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
7: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

Krumpli, nevezési díj 500 dinár. 10.30-kor van a megnyitó, meg a kultúrműsor, 14-kor van az eredmény hirdetés, meg a tombola. Na, mi van még emellett? Ugye van burgonya kiállítás, van burgonyából készült ételek kiállítása, kézműves kirakodóvásár, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, légvár, elengedhetetlen. Úgyhogy ez lesz vasárnap, most, azaz 5-én Királyhalmon.

0: That's just gonna be crazy.
1: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: No csak, hogy jönnek a közérdekű információk, ugyanis a következő a helyzet, a következő a szituáció. Nos, hát megjelentek a rendőrök, végre már gyanús volt nekem, hogy hol vannak egész nap. Azt mondják, hogy a skúteros rendőr, hát ő neki annyira nem örülünk, ugye ő különben Palics központjában rohangál föl s alá, mondom, megy vadászni. Bár hallottam különben, hogy nem gonosz különben volt, már akit megállított és megúsztam egy figyelmeztetéssel. A Frano Supilóban radaroznak, azt mondják, ott van egy ilyen fatelep állítólag, úgyhogy többen is megerősítették, és van egy, aki pedig beírt egy olyat a csoportba, aki nagyon mérges, mert biciklivel ment, és valaki lekaszálta autóval is, fel van háborodva. Hát vigyázzunk egymásra, különben tényleg nem játék a közlekedés valóban. Na nézzük, mi újság a határon, hogyha Szerbiában, Magyarországra akarunk menni. Horgos egy Röszke egyenben 23 perc, és Horgos 2 Röszke 2 szintén 23 perc, a többi határátkelő hely az nagyon laza, és könnyen járható. A másik viszont az, hogy Röszke 2 Horgos 2-nél van 13 perc, hogyha be akarunk jönni az országba, amúgy különben a határ az rendben van, és az laza abszolút, úgyhogy az teljesen rendben van. 30 fokra, érdekes, 30 fokra csökkent, volt ma már 32 egy pillanatban. Délutánra minimális eséllyel, de lehet, hogy megérkezik az eső, viszont estére állítólag már igen, és nyilván történnie kell valaminek a mai nap folyamán, hiszen ugye eleve tegnap még ilyen 40-40 plusz volt, ma ugye ez a 32, ez már kellemesebb sokkal, holnap a maximális hőmérséklet az 27 lesz. Ez azért érdekes, azért szürreális, mert szerintem reggel, mikor jöttem dolgozni, akkor volt 24 fok. Úgyhogy egy picit hűsölhetünk majd, és akkor az elkövetkező mondjuk 7 nap az egy kicsit lazább, tehát ilyen maximálisan 30, aztán pedig majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én különben adom, hogy ilyen 20 és 30 fok között legyünk, én azzal kiegyezek, nekem ez a 25-6 az tökéletes, nem tudom, Dávid, te vagy ezzel, ez a ne, azt mondja, max 30, hát körülbelül. Képzeljétek el, különben egy kis élmény, elindultam én a, mikor egy 3 hete, 2 hete, nem is tudom, mikor voltam, a közel a tengerhez, motoros túrán, és a lényeg az, hogy elindultunk korán reggel, 6 órakor a hegyekből, és mondom, hogy hú, de van kis csili az idő, tudod, hogy pecka, ahogy szokták mondani, hogy csipket, mondom, hát ugyan nézzük meg már kijelzőn, hány fok van, hát megnéztem, 10 fok volt, csak egy nap nem keltem fel olyan korán, hogy megérezzem, hogy 6-kor milyen, és kezdjétek el, hogy 10 fokon indultam, és 36-on fejeztem. Hát nem volt rossz. A vége pedig az volt ugye, hogy mikor jöttünk Szabadkára, akkor láttuk, hogy az apokalipszis közeleg. Az volt az, hogyha visszatudok emlékezni, amikor olyan vihar volt itt, mint az állat, még ilyen eső, még ilyen minden őrlet, és úgy jöttünk, hogy az autópályán láttál, hogy mész a sötétségbe, és mikor beérkeztünk Szabadkára, akkor széllökések, tudod, ilyen eső, meg ilyen minden, amit akarsz, de jóban megúsztuk, hazaértünk biztonságban, hogy ez a lényeg. Na hát, ilyen is van. Egy újabb pillanat, ami racionálisan már megint azt kell mondani, hogy a motorozás, hogy hülyeség, de közben valami mégis szeretjük. Hát ez van. What can you do?
1: Pörög ránk. Panorádió. Neked szól.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja Önöket a Dávodi strandfürdő, a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvizű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé, hidegitalokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják Önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk Önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 70 730 16 75-ös telefonszámon. Vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 70 730 16 75.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk! 061 664 20 81.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk, gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Iható a csantavéri csapvíz, a csantavéri ivóvíz mikrobiológiailag megfelelő, megérkezett a Közegészségügyi Intézet hivatalos tájékoztatása. A június 26-án a Hidroglóbus mintavételi ponton vett ivóvíz minta vizsgálata alapján a víz mikrobiológiai szempontból kifogástalan, erősítette meg dr. Karolina Berényi szakorvos. A kedvező vizsgálati eredmény azt jelenti, hogy a vízminőség ismét megfelel az előírásoknak. 47 napirendi pontot vitattak meg a Szabadkai Városi Képviselőtestület csütörtöki soron következő 16. rendesülésén. Ismertette sajtótájékoztatóján Gyivánovics Dániel, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke. Az ülésen döntenek a város 2025-ös évre vonatkozó költségvetésének zárszámadásáról, emellett a város elismeréseiről is döntés születik. A város címeket és elismeréseket adományozó bizottságának javaslatára az idei díszpolgári cím várományosa Bencsik István újságíró, míg Proúrbe díjra a Szabadkai Tűzoltó Mentő zászlóaljat, a Testvériség Vasutas Művelődési Egyesületet és Sebők Valériát, a népművészet mesterét jelölték. A VKT emellett rendeletet hoz a helyi közösségekről, de arról is, hogy elinduljon a Subotica Transz közúti utasszállító közvállalat végelszámolása. A képviselők rendeletet hoznak több közvállalat igazgatójának kiválasztására vonatkozó nyilvános pályázat lebonyolításáról is. A Városi Képviselőtestület ülése csütörtökön, azaz holnap 9 órakor kezdődik. Július 31-ig meghosszabbította a NISZ működési engedélyét az OFAC. Az újabb 30 napos engedély lehetővé teszi a szerbiai kőolajipari vállalat számára a munka folytatását, azaz a nyersolaj feldolgozását a pancsovai finomítóban. Mindez a globális energiaválságban különösen jelentős, közölte Instagram oldalán Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter, aki szerint a működési engedély meghosszabbítása kulcsfontosságú a szerbiai piac zavartalan ellátása érdekében.
0: Sport.
10: A labdarúgó világbajnokság küzdelmei további mérkőzésekkel folytatódnak. A VB mai első találkozóján 18 órától Anglia és a Kongói Demokratikus Köztársaság lép pályára. Ezt követően 22 órakor Belgium és Szenegál méri összerejét. A játéknap utolsó összecsapását hajnali 2 órától rendezik, amikor az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával találkozik majd. A párharcok győztesei tovább jutnak a 8-döntőbe. Ezüstérmes lett a Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov összetételű szerbiai evezős páros a Luzerni evezős világkupán. A belgák és a harmadikak előzik, illetve követik őket. Bár a szerb evezős párosnak nem sikerült megvédenie a tavaly ugyancsak Luzernben megszerzett aranyérmét, ismét bizonyította kiváló formáját és megerősítette helyét a világ élvonalában. Mackovics Martin a versenyt követően elmondta, hogy a csapat versenyről versenyre egyre jobb teljesítményt nyújtott, és az elért eredmény biztató alapot jelent a szezon folytatásához.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 31 fok van jelenleg, ma változóan felhős időre számíthatunk 33 fokos csúcshőmérséklettel. Ami a délután időjárását illeti, többfelé alakulnak ki záporok, akár hevesebb zivatarok is. Viharra inkább az esti órákban számíthatunk.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Nos, hölgyeim és uraim, 13 óra 16 perc van, és itt van velem a vonal túlsó végén Péter László, a szabadkai szervezője a Barátság kerékpártúrának, ugye a Kiskorlas Szabadka Barátság kerékpártúrának. Szia, üdvözöllek, halljuk egymást?
1: Igen, halljuk, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat és a műsor készítőit.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye ők jönnek már ide 15. alkalommal, ugye plusz egy, mert a Covid kimaradt. De aztán jött egy pillanat, amikor a szabadkaiak is elkezdtek elindulni Kiskunhalasra, és így igazából ez az esemény így két részre osztódott. Én most véletlenül épp veletek voltam, amikor mentünk Kiskunhalasra, amikor ugye a városnapja volt. Te az eleje óta ott vagy?
1: Igen, ott vagyok, így van, pontosan.
0: Tehát csak azért, mert hogy jött az, hogy annyiszor jöttek, hogy mondtátok, hogy hát akkor most már menjünk mi is?
1: Hát 2014-ben szereztünk erről tudomást, erről a kerékpártúráról, hogy a halasiak már járnak Szabadkára, és 14. augusztus végén először csak néhányan, hároman, négyen mentünk ki a határa, hogy hát megnézzük, kik ezek, és csatlakozunk hozzájuk, és hát meg is jelentek, de olyan sokan voltak, hogy mi elvesztünk a tömegben. Na, megismerkedtünk néhány emberrel, nagyon kellemes volt az a délelőtt, és utána jött az ötlet, ha már ők jönnek hozzánk, akkor illik visszaadni a látogatást, és aztán 15-től elkezdtük szervezni a viszontlátogatási túrákat.
0: Igen, abszolút jó, ami most már jócskán felduzzadt, de hát én most annyira pontosan emlékszem, de valahol 80-100-an voltak idén, ugye?
1: Így van. A Covid előtt, amikor mi megyünk, ugye májusban, a Covid előtt volt olyan időszak, hogy majdnem 200-an, az iszonyú nagy szám, indultunk útnak, és a Covid az, hát ugye mindent visszavetett, ezt a kerékpártúrát, és a Covid után 30-an lettünk, csak aztán 50-en, 80-en, most újra 80 és 100 között van már a létszám.
0: Abszolút, ugye, és ugye mindig arról szól, hogy ugye az adott város fogadja többek között a bicikliseket, ugye most nektek ilyenkor az a dolgotok, hogy ti vagytok az a fél, aki fogadja, és akkor ti részt vesztek az ő eligazításukba, a programjukba, vagy hogy néz ki? Hogy néz ki ez a szerbiai oldalról? Mert ugye ma már beszéltük, hogy a rádióban arról, hogy néz ki a magyar oldal, ugye ők, akik szervezik ezt, hogy húzzák össze az embereket, állítólag 200 emberre számítanak. Ti ezen az oldalon hogyan várjátok őket?
1: Hát a szervezőkkel, Király Gáborral és a többiekkel intenzív kapcsolatban állunk az év minden többi részében, és többször találkozunk, beszélünk telefonon, személyesen is, segítjük amennyire lehet az ő ide utazásukat erőnktől függően, és ezen a napon mi a kerékpárosokat képviseljük tulajdonképpen, ez a 30-40 ember, attól függ, hányan jövünk össze, és a mi feladatunk ugye az, hogy együtt kerekezzünk, közös élményeket szerezzünk. Maga a város házával kapcsolatos programok, az Gábor és a városháza közötti beszélgetések, tárgyalások eredménye tulajdonképpen.
0: Uh-huh. Ja igen, értem, szóval akkor ti igazából becsatlakoztok ehhez az eseményhez, mert hogy az történik, hogy amikor Kiskunhalasra mennek a biciklisták, ugye nevezzük így, akkor ugye ott városnap van, és aztán mikor jönnek, itt is nálunk városnap van.
1: Így van, pontosan. Bár a szabadkai oldalról nem mindig a város napján, hanem azt megelőző hétvégén, szombaton szoktak jönni, nem tudják mindig úgy összehangolni, hiszen hétvégén lehet igazából kerékpártúrákat szervezni, ilyen eseményeket szervezni. Uh-huh. De a halasi oldalról akkor azt pontosan városnap, hiszen megmondják, hogy melyik hétvégén van a városnap, illetve azokhoz köthető programok, és mi szombaton. Akkor tényleg ünnepel a város, és igazán színes programokkal várnak bennünket. És mindenki, minden látogató természetesen.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, ezt kérdeztem már a nap folyamán, de tőled is megkérdezem, mert én is ettől féltem, amikor először elhívtak erre, hogy ez a 90 kilométer oda-vissza, ez hihetetlen, hogy ez teljesíthető. Mert megkérdeznél, én mondanám, hogy ezt nem lehet megcsinálni. De közben meg lehet.
1: Igen. Az emberek mindig meglepődnek magukon, hiszen nem szokták a mindennapi ritmusokban ezeket a nagy távokat, és valahogy többen, közösségben, amikor nem is versenyről van szó, hanem egy kerekedésről, pihenőkkel egybe kötött, tarkított utazásról van szó, teljesíthető tulajdonképpen. Sokan meglepődnek saját magukról, hogy milyen könnyedén tudták ezt megtenni, és visszatérő résztvevőké válnak. És ennek nagyon örülök.
0: Itt van különben, nekem meséltél, csak én nem jegyeztem meg, nekem az maradt meg, de lehet, hogy teljesen téves, ugye egy Sztipán bácsi? Ő a legidősebb, aki jár veletek?
1: Igen, így van. Nem tudom most pontosan hány éves, 80 körüli. Ők is persze sportos nyugdíjasról van szó, nem az, aki csak elmegy a boltig 3 kilométert, és aztán hazamegy, és nem csinál más egyebet, hanem azok, akik ugye rendszeresen mozgást végeznek, ilyen-olyan mozgást, testmozgást, akár kerékpározás, azok simán megteszik. De mondom, egyszerű háziasszonyok is képesek megtenni, akik a kalandvágy buzog és ilyen dolgokra kaphatók, azok jönnek, és itt rohadnak velünk valamannak, és aztán más túrákon is találkozunk már, és örülünk egymásnak.
0: Ja, hogy bocsánat, elnézést, tehát nekem ez nem esett le, mert hogy ti évközben szerveztek mást is?
1: Nem, ez a fő program, amit mi szervezünk, hanem részt veszünk más programokon.
0: Értem,
1: például
0: értem.
1: Május végén van a Széplex túra, ugye, amikor a román határ, román-magyar szerb határ megnyílik arra bizonyos napra, ott kerékpárosok is átmehetnek a majdnem a zöld határon, és ott is, meg hát sok más túra is létezik Szabadkán és környékén.
0: Szóval becsatlakoztok, értem.
1: Így van.
0: Jó, hát ez abszolút jó hangzik, szóval ez most idén augusztus 29-én lesz, és akkor várjátok a több száz magyarországi biciklist. Tehát köszi szépen, hogy elmondta ezt nekünk, Péter László volt itt velünk, a szabadkai oldalról. Köszi szépen, szép napot!
1: Szép napot, minden jót!
2: Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Back, it's spicy. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Cable-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
5: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
8: Bomax.

0: Nos, praktikák jönnek a VD40-nel. Dávid, van neked otthon VD40-ed? Az mindenre jó, különben tényleg. Na most figyeljetek ide. A rozsdamentes acél mosogató, mondjuk nekem is ilyen volt valamelyik házban, nem tudom hol, amúgy azt szerettem, az, hogy a rozsdamentes acél mosogató könnyen elveszíti a fényét. Főleg akkor, ha vízkőfoltok, megkövesedett vízcseppek vagy zsíros lerakodások vannak rajta, de ha befújod VD-vel, felfrissül. Tudod, mikor fog kezdet után megint ilyen valami ilyen boltba vehető tisztítószert használni, befújod VD-vel, illetve ropustán. Nem lesz olyan olajszagú az egész? Amúgy meg! És abban mosogatom a tányért? Bár ezt gondoljuk már át még egyszer. Várjál. Ez milyen fantasztikus ötletnek tűnt, de hát jó van. Igazából át kell törölgetni vele, úgy, mint a hülyék, az az én, hogy én lefújnám az egészet, és akkor át... De Dávid azt mondja, ő is úgy akart, nem csak át kell törölni. Szóval, abszolút a rozsdamentes acél mosogatót, ezt így vissza tudod hozni. Na jó, ez egy. Van még? Utána mi van még? Azt mondja, kiszorítja nedvességet, éppen ezért célszerű lehet bevetni olyan fémtárgyaknál, amiket jellemzően sok nedvességét. Tipikus példa a kerti metszőolló. Ha nekem annyi dinárom lenne, ahány rozsdás metszőollót láttam életemben, jó van, még csak egy 3-4 dinárom lenne, de, szóval, de láttam már. Állítólag ezt le lehet védeni, meg a kültéri lakat. A lakatok azok tényleg szívás. Igen, meg hát a kertkapuk zárszerkezete jó, de ezt tudtuk eddig is különben, hogy jó, de ezt nem tudtam, hogy mondjuk a metszőolóra ez tökéletes, hogy ez is egy jó. Nem tudom, ti vágjátok ezt. A következőt, mikor elolvastam, mondom, micsoda? Tudjátok, hogy mit lehet jó tisztítani, mert állítok? A fugát. A spray ugyanis fellazítja a fugába tapadt szennyeződéseket, és így könnyen le lehet távolítani. Na most ugye manapság már nem divat a fuga annyira, vagy nagyon picike, de ott, amikor még a vastag fuga van, meg minden, és az tényleg be tud koszolódni, és akkor az például látjátok, a VD40 jó erre. Amit megint nem tudtam, én mindig szenvedek azzal, amikor tudjátok, leveszek valaminek így a levonóját, és így leveszem, és így ott marad az az alja. Dunsztos üvegtől kezdve, amit akarsz, minden. Állítok, VD40 leszedi azt a ragasztós részt. Tényleg basszus, ez a VD40 mindenre jó. Szóval állítólag erre is jó. Utána rágógumit állítólag simán leolja mindenről. Mondjuk a nadrág esetében az, hogy akkor legalább cserébe olajos lesz a nadrágot, de akkor azt kell kimosni. Szóval ez kicsit olyan sakmat. De tény, hogy a rágót leszedi? Hát aztán meg tönkreteszi az olaj. De hát jó, azért másik történet, rágót leolja. Ez jó. És akkor még azt is írják különben, hogy a biciklinél az tévhit, szóval a VD40-et nem azért kell használni, hogy alapvetően, hogy az legyen a lubrikant, ahogy mondják, hanem hogy a VD40-nel nagyon szépen meg tudod tisztítani a láncot. Tehát arra jó, mint egy aféle lánc tisztító, és akkor utána azt bekened rendes anyaggal, ami direkt bicikli lánc spray, ugye, mert van ilyen. És akkor mondok még egyet. Eltünteti állítólag a cipőnyomokat a bizonyos kritikus felületeken, járólapon, laminált padlón, vagy szegély léceken könnyen megjelentek sötét cipőnyomok, ugye? Főleg előszobában, a lépcsőnél, vagy olyan helyen, ahol sok a jövésmenés, ugye? És ezeket sima vizes törléssel néha csak elmaszatolni sikerül, de egy kevés VD40-ben segíthet felrazítani a gumis fekete nyomokat, különösen sima, nem porózusos felületeken, és így pam, így leviszi. Szóval nem tudom, hogy tisztában voltak ezekre a dolgokkal, de VD40 az tényleg sok mindenre jó, a fene egye meg. Mert délután kell vennem egyet. Hát, erre jöttem rá.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Nos, hát köszönöm a figyelmet, ennyi volt a Móka mára, ez Bekán Péter Zeci voltam, legközelebb majd pénteken jövök, aki itt volt veletek még, az nem más, mint Nagy Helyesi Dávid. Csodálatos szép napot, maradjatok a 91.5 mellett. Ciao.

0: a 91,5 MHz-en.
1: Pannonrádió.
2: J-Lo,

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Iható a csantavéri csapvíz, a csantavéri ivóvíz mikrobiológiailag megfelelő, megérkezett a Közegészségügyi Intézet hivatalos tájékoztatása. A június 26-án a Hidroglóbusz mintavételi ponton vett ivóvíz minta vizsgálata alapján a víz mikrobiológiai szempontból kifogástalan, erősítette meg dr. Karolina Berényi szakorvos. A kedvező vizsgálati eredmény azt jelenti, hogy a vízminőség ismét megfelel az előírásoknak. 47 napirendi pontot vitattak meg a Szabadkai Városi Képviselőtestület csütörtöki soron következő 16. rendesülésén. Ismertette sajtótájékoztatóján Gyivánovics Dániel, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke. Az ülésen döntenek a város 2025-ös évre vonatkozó költségvetésének zárszámadásáról, emellett a város elismeréseiről is döntés születik. A város címeket és elismeréseket adományozó bizottságának javaslatára az idei díszpolgári cím várományosa Bencsik István újságíró, míg Proúrbe díjra a Szabadkai Tűzoltó Mentő zászlóaljat, a Testvériség Vasutas Művelődési Egyesületet és Sebők Valériát, a népművészet mesterét jelölték. A VKT emellett rendeletet hoz a helyi közösségekről, de arról is, hogy elinduljon a Subotica Transz közúti utasszállító közvállalat végelszámolása. A képviselők rendeletet hoznak több közvállalat igazgatójának kiválasztására vonatkozó nyilvános pályázat lebonyolításáról is. A Városi Képviselőtestület ülése csütörtökön, azaz holnap 9 órakor kezdődik. Július 31-ig meghosszabbította a NISZ működési engedélyét az OFAC. Az újabb 30 napos engedély lehetővé teszi a szerbiai kőolajipari vállalat számára a munka folytatását, azaz a nyersolaj feldolgozását a pancsovai finomítóban. Mindez a globális energiaválságban különösen jelentős, közölte Instagram oldalán Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter, aki szerint a működési engedély meghosszabbítása kulcsfontosságú a szerbiai piac zavartalan ellátása érdekében.
5: Sport.
8: A labdarúgó világbajnokság küzdelmei további mérkőzésekkel folytatódnak. A VB mai első találkozóján 18 órától Anglia és a Kongói Demokratikus Köztársaság lép pályára. Ezt követően 22 órakor Belgium és Szenegál méri összerejét. A játéknap utolsó összecsapását hajnali 2 órától rendezik, amikor az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával találkozik majd. A párharcok győztesei tovább jutnak a 8. döntőbe. Ezüstérmes lett a Mačković Martin és Nikolaj Pimenov összetételű szerbiai evezős páros a Luzerni evezős világkupán. A belgák és a harmadikak előzik, illetve követik őket. Bár a szerb evezős párosnak nem sikerült megvédenie a tavaly ugyancsak Luzernben megszerzett aranyérmét, ismét bizonyította kiváló formáját és megerősítette helyét a világ élvonalában. Mačković Martin a versenyt követően elmondta, hogy a csapat versenyről versenyre egyre jobb teljesítményt nyújtott, és az elért eredmény biztató alapot jelent a szezon folytatásához.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 31 fok van jelenleg, ma változóan felhős időre számíthatunk, 33 fokos csúcshőmérséklettel. Ami a délután időjárását illeti, többfelé alakulnak ki záporok, akár hevesebb zivatarok is. Viharra inkább az esti órákban számíthatunk.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Tudtam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig

0: 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
0: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
2: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063-18-88-971. 063-18-88-971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jó kedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka. Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Programajánló.
5: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap július 5-én. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kultúrműsor, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglás és légvár, ügyességi játékok, kézműves kirakodóvásár, tombola, valamint főzőverseny, amelyre kakaspaprikás új krumplival vagy egyéb burgonyás ételekkel lehet benevezni. A jó hangulatról Mák Attila gondoskodik. A rendezvény teljes bevételét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk. Jelentkezés a 063 88 59 109-es telefonszámon. 063 88 59 109.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Újra iható a víz Csantavéren és Dusonovón, ezt Góli Csilla is megerősítette. Szabadka alpolgármester arra kéri a lakosságot, hogy ha bármit észlelnek a vízhálózaton, akkor jelezzék. Fordulhatnak direktben hozzám is a csantavéri helyi közösséghez vagy a vízművekhez, zárta sorait Góli. Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, sok kérdés felmerült az utóbbi napokban a vízszolgáltatás kapcsán, ezekre válaszolt neki Sugár György, a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója. 47 napirendi pontot vitatnak meg a Szabadkai Városi Képviselőtestület holnapi soron következő 16. rendesülésén, ismertette sajtótájékoztatóján Gyivánovics Dániel, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke. Az ülésen döntenek a város 2025-ös évre vonatkozó költségvetésének zárszámadásáról, emellett a város elismeréseiről is döntés születik. A város címeket és elismeréseket adományozó bizottságának javaslatára az idei díszpolgári cím várományosa Bencsik István újságíró, míg Pro Urbe díjra a Szabadkai Tűzoltómentő zászlóaljat a Testvériség Vasutas Művelődési Egyesület tett, és Sebők Valériát a népművészet mesterét jelölték. A városi képviselőtestület emellett rendeletet hoz a helyi közösségekről, de arról is, hogy elinduljon a Szubotica Transz közúti utasszállító közvállalat végelszámolása. A képviselők rendeletet hoznak több közvállalat igazgatójának kiválasztására vonatkozó nyilvános pályázat lebonyolításáról is. A VKT ülése holnap, azaz csütörtökön 9 órakor kezdődik. Közel 20 millió dinárt biztosít a tartományi kormány az Újvidéki Európa Kollégium felújítására, jelentette be Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke bejegyzésében kiemelte, hogy az intézmény az elmúlt 11 évben több mint 1500 vajdasági magyar vajdasági magyar fiatal értelmiségű képzéséhez járult hozzá azzal, hogy nem csak korszerű kollégiumi elhelyezést, hanem közösséget, biztonságot és fejlődési lehetőséget is biztosította számukra. Juhász Bálint hozzátette, hogy a kollégium továbbra is teljes kihasználtsággal működik, és egy ilyen intenzíven használt intézmény esetében természetes, hogy idővel szükségessé válik a felújítás. Ezért 20 millió dinárt biztosítanak a hőtechnikai rendszer korszerűsítésére, a kazánház szelepeinek cseréjére, valamint az ezekhez kapcsolódó kőműves és festési munkálatok elvégzésére. Egy 2,3-as, majd egy 3,9-es erősségű földrengés rázta meg Leszkovácot ma reggel. A Köztársasági Szeizmológiai Intézet adatai szerint az első 7.43-kor egy 1 kilométeres mélységben, a második 7.46-kor 5 kilométeres mélységben történt. Az illetékes hatóságok figyelemmel kísérik a helyzetet, anyagi károkról, sérülésekről egyelőre nem érkezett információ. 6 nappal a venezuelai földrengés után mentette ki a romok alól egy 3 éves kisfiút. A venezuelai hatóságok közlése szerint a több órás mentési művelet során olyan fejlett technológiát használtak, amely lehetővé tette a mentők számára, hogy figyelemmel kísérjék a gyermek állapotát, és biztonságosan kiemeljék a romok közül. A hivatalos venezuelai adatok szerint az elmúlt 24 órában ez volt az egyetlen sikeres mentés. A mentési munkálatokban jelenleg egyébként több mint 3300 külföldi mentő, 45 nemzetközi csapat, 140 keresőkutya és 49 jármű vesz részt. A pusztító földrengésekben több mint 1900 ember vesztette életét, körülbelül 10 000-en sérültek meg, és több mint 43 000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 32 fok van jelenleg. A nap további részében is marad a változóan felhős idő. Ma délután és este részben felhős lesz az idő, néhoz zápor és zivatar is lehetséges.
0: Készen állsz?
4: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
4: Nóta! No,

0: Oameni,
1: kes je tak szeretni?
0: Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni. Magyar kedvencek megszakítás nélkül.

Szeretsz, hogy vársz, és értem küzdesz, mekkora butaság voltál hinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem ér-

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Programajánló.
5: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
6: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
5: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
6: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
5: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
6: A programokon való részvétel ingyenes.
5: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: 16 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.
11: Híradó.
12: Újraiható a víz Csantavéren. Jelentős időjárás változás érkezik térségünkbe, és folytatódnak a meccsek ma este a VB-n. Jó napot kívánok a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A csantavéri ivóvíz mikrobiológiailag megfelelő, megérkezett a Közegészségügyi Intézet hivatalos tájékoztatása, ezt írja a Magyar Szó. A június 26-án a Hidroglobus mintavételi ponton vett ivóvíz mintavizsgálat alapján a víz mikrobiológiai szempontból kifogástalan, erősítette meg dr. Karolina Berényi szakorvos. A kedvező vizsgálati eredmény azt jelenti, hogy a vízminőség ismét megfelel az előírásoknak. Újraiható a víz Csantavéren és Dusanovón, ezt Góli Csilla is megerősítette. Szabadka alpolgármestere arra kéri a lakosságot, ha bármit észlelnek a vízhálózaton, jelezzék, fordulhatnak direktben hozzám is, a csantavéri helyi közösséghez vagy a vízművekhez, zárta sorait Góli. Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, sok kérdés felmerült az utóbbi napokban a vízszolgáltatás kapcsán, ezekre válaszolt neki Sugár György, a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója.
13: Teljesen normális az, hogy bizonyos minták nem lesznek jók. Ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Ezért lát-e a szabályzat, a törvény, hogy egyszerre több helyen veszünk mintát. Na most Csantavér kisebb település, ezért ott akkor 5 minta van, és gondoljunk bele, egy Szabadka nagyságban több mint 20 mintát szoktunk a hálózatról levenni, és ezzel lehet megállapítani azt, hogy jó a víz mikrobiológiailag vagy nem. Különben ezek a szennyeződések, mondjuk például a streptokókuszok is olyanok, hogyha valaki egy nap folyamán megfog nyilvános téren 2 kilincset, akkor valószínű, hogy a tenyerén lehet izolálni ilyen baktériumot, ami nem azt jelenti, hogy fekális a keze.
12: A napok óta tartó hőség után jelentős időjárás változás érkezik térségünkbe. A meteorológusok szerint záporokra, zivatarokra, helyenként akár jégesőre és erős széllökésekre is számítani lehet. A szakemberek szerint a következő napokban ugyan mérséklődik a hőség, de a viharos időjárás miatt továbbra is érdemes figyelni a meteorológiai figyelmeztetéseket. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet mára is figyelmeztetést adott ki heves záporok és zivaros és viharos szél miatt. Csernai Panna riportja.
0: A meteorológusok szerint a hirtelen időjárás változást a meleg és a hideg légtömegek találkozása okozza. A két eltérő hőmérsékletű légtömeg határán alakulnak ki azok az intenzív zivatarok, amelyekhez felhőszakadás, jégeső és erős szél is társulhat. Bár ezek a viharok hevesek lehetnek, általában rövid ideig, 30-tól 60 percig tartanak. Gorán Mihajlović, meteorológus. Dinamikus légköri folyamatok zajlanak, elsősorban a meleg és a hideg levegő találkozása. A meteorológiában ezt légköri frontnak nevezzük. Éppen ezen a fronton a meleg és a hideg légtömegek ütközésének következtében alakulnak ki ezek az intenzív zivatarokkal kísért viharok. Számomra talán kedvesebb kifejezés a szupercellás vihar, ami a zivataros viharok egyik típusát jelenti. Az utóbbi években talán nagyobb média figyelmet kaptak, de valójában természetes módon a korábbi években is előfordultak. Térségünkben a hőséget egy kelet felől érkező nedvesebb légtömeg enyhítette. Az esti, éjszakai óráktól záporok és zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket erősebb széllökések kísérhetnek. Közben északnyugat felől egy hideg front is közeledik, ezért a következő napokban is változékony időjárás várható. Az előrejelzések szerint a lehűlés legfeljebb 10 napig tart majd. A legtöbb csapadék csütörtökön várható, több hullámban érkező záporokkal és zivatarokkal. Kovács Géza, klímakutató.
4: A következő napokban, tehát gyakorlatilag pénteken 30 fok közelében lesz a hőmérséklet, picit tehát erősödik, attól függetlenül, hogy változóan felhős, szárazabb időre van kilátás, tehát a következő napokban már valószínűleg nem lesz számottevő csapadék. Szombaton picit hűvösebb levegő érkezik, szivárog észak felől, ezért a 28 fok körüli maximumok lesznek a jellemzők. Ami nagyon fontos, az éjszakai lehűlés lesz jóval kedvezőbb, tehát alacsonyabb, úgyhogy szombaton már csak 16 fok lesz a reggeli hőmérséklet, ami jóval-jóval jobb, és úgy tűnik a vasárnap lesz a legfrissebb, akkor akár csak 12 fok lesz reggelente a hőmérséklet.
0: A szakemberek szerint a jelenlegi felfrissülés csak átmeneti. Az előrejelzések szerint július közepétől ismét hőhullám érkezhet, ami azt jelenti, hogy ismét 33-35 fokokat mérünk majd.
12: 47 napirendi pontot vitatnak meg a Szabadkai Városi Képviselő Testület csütörtöki soron következő 16. rendesülésén, ismertette sajtótájékoztatóján Gyivánovic Dániel, a Szabadkai Városi Képviselő Testület elnöke. Az ülésen döntenek a város 2025-ös évre vonatkozó költségvetésének zárszámadásáról, emellett a város elismeréseiről is döntés születik. A város címeket és elismeréseket adományozó bizottságának javaslatára az idei díszpolgári cím várományosa Bencsik István újságíró, míg Proúrbedíjra a Szabadkai Tűzoltómentő zászlóaljat, a Testvériség Vasutas Művelődési Egyesületet és Sebők Valériát, a népművészet mesterét jelölték. A városi képviselőtestület emellett rendeletet hoz a helyi közösségekről, de arról is, hogy elinduljon a Subotica Trans közúti utasszállító közvállalat végelszámolása. A képviselők rendeletet hoznak több közvállalat igazgatójának kiválasztására vonatkozó nyilvános pályázat lebonyolításáról is. A városi képviselő testület ülése csütörtökön 9 órakor kezdődik. Közel 20 millió dinárt biztosít a tartományi kormány az Újvidéki Európa Kollégium felújítására, jelentette be Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke bejegyzésében kiemelte, hogy az intézmény az elmúlt 11 évben több mint 1500 vajdasági magyar fiatal értelmiségi képzéséhez járult hozzá azzal, hogy nem csak korszerű kollégiumi elhelyezést, hanem közösséget, biztonságot és fejlődési lehetőséget is biztosított számukra. Juhász Bálint hozzátette, hogy a kollégium továbbra is teljes kihasználtsággal működik, és egy ilyen intenzíven használt intézmény esetében természetes, hogy idővel szükségessé válik a felújítás. Ezért 20 millió dinárt biztosítanak a hőtechnikai rendszer korszerűsítésére, a kazánház szelepeinek cseréjére, valamint az ezekhez kapcsolódó kőműves és festési munkálatok elvégzésére.
11: Sport.
12: A norvég válogatott 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot, és a mezőny első európai csapataként jutott a 16 közé. Antonio Nussa szerzett vezetést a norvégoknak az első játékrészben, de Amad Diallo a 74. percben egyenlített. A továbbjutást Erling Haaland döntötte el a 86. percben. A norvégok az ötszörös győztes brazil válogatottal játszanak a New York-i 8-ad döntőben. Gólgazdag volt a Franciaország-Svédország mérkőzés is. A francia labdarúgó válogatott 3-0-ra legyőzte Svédországot. Franciaország a Németországot 11-esekkel kiejtő Paraguayjal találkozik a 8-ad döntőben. A játéknap harmadik mérkőzésén a társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte Ecuadort, ezzel tovább jutott a 8-ad döntőbe. A labdarúgó világbajnokság küzdelmei további mérkőzésekkel folytatódnak. A VB mai első találkozóján 18 órától Anglia és a Kongói Demokratikus Köztársaság lép pályára. Ezt követően 22 órakor Belgium és Szenegál méri összerejét. A játéknap utolsó összecsapását hajnali 2 órától rendezik, amikor az Amerikai Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával találkozik. A párharcok győztesei tovább jutnak a 8-ad döntőbe. A pontos idő 16 óra 8 perc.
11: Időjárás.
8: Délután benne van a pakliba, hogy leesik egy kis csapadék, de az igazi eső éjszaka érkezik.
14: Vajdaság hangja. Pannonrádió.
15: A te zenéid.
14: A te rádiód.
11: Reklám.
16: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
17: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
16: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
17: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazda kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
20: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
21: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
20: A Pannon Rádióban.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Itt és most egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: Hi, this is Ina
1: Avo.
2: And we're Sophie Tucker. Tucker.
3: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióba.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panno Rádióban.
1: What's up guys, this is Sigala and this is my brand new single.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: How you doing? I'm Mark.
3: I'm Danny.
4: I'm Glenn.
2: And we are the Squibs.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
1: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Várja Önöket a Dávodi strandfürdő, a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény- és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé, hidegitalokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják Önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk Önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 70 730 16 75-ös telefonszámon. Vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 70 730 16 75.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Műsorajánló.
1: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
2: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
3: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
7: Bomax.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.
3: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
4: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
3: A Pannon Rádióban.

0: Bár a csillagok most pihennek, de a Csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
1: Hey, it's Surface Hair.
2: And you're always
1: hypnotized.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: Mein Name ist Ilira.
4: This is Vice.
5: Csillagollás. A Pannon.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csokrit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: Programajánló.
1: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelőszülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelőszülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelőszülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.

Más lettem a tükör, így ismer, le nem törölhet.

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: 19 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Best of Csillaghullás a Pannon Rádióban.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás itt és most egészen 20 óráig a 91.5-ön. Hi, this is

0: legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
1: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
1: What is up? This is your boy Mars Wolf. Csillaghullás.

0: Best of Csilla Kullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
1: What's up? I'm Machine Gun Kelly.
2: It's Black Bear.
1: This is my ex's best friend.
3: On Csilla Kullás, a

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Iható a csantavéri csapvíz. A csantavéri ivóvíz mikrobiológiailag megfelelő. Megérkezett a Szabadkai Közegészségügyi Intézet hivatalos tájékoztatása. A június 26-án a Hidroglobus mintavételi ponton vett ivóvíz mintavizsgálata alapján a víz mikrobiológiai szempontból kifogástalan, erősítette meg dr. Karolina Berényi szakorvos. A kedvező vizsgálati eredmény azt jelenti, hogy a vízminőség ismét megfelel az előírásoknak. A felelős ivóvíz használatra hívja fel a figyelmet Magyar Kanizsa község katasztrófavédelmi törzskara. Tájékoztatásukban arra kérik a lakosokat, hogy az ivóvizet takarékosan, kizárólag rendeltetésszerű célokra használják. Továbbá megkérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint mellőzzék az ivóvíz felhasználását udvarok, kertek, mezőgazdasági területek és gyümölcsösök öntözésére, valamint magánvíztárolók, medencék és egyéb hasonló létesítmények feltöltésére. Amennyiben a vízellátás biztonsága veszélybe kerül, vízfogyasztási korlátozások bevezetésére is sor kerülhet, áll a közleményben. Július 31-ig meghosszabbította a NISZ működési engedélyét az OFAC. Az újabb 30 napos engedély lehetővé teszi a szerbiai kőolajipari vállalat számára a munka folytatását, azaz a nyersolaj feldolgozását a pancsovai finomítóban. Mindez a globális energiaválságban különösen jelentős, közölte Instagram oldalán Dubravka Djedović Handanović, energiaügyi miniszter, aki szerint a működési engedély meghosszabbítása kulcsfontosságú a szerbiai piac zavartalan ellátása érdekében.
4: Rock Night! Forró, mint a pokol, kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: charge from the United States.
1: Rock Night! Szelíd motorosoknak, gördülőköveknek és nyughatatlanoknak!

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Knight. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Nyárhó, azaz áldás havának első napja van. A mai nap neve szerda, és ugye nem lepődik már meg senki, mert a kis ördög ismételten eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült. De az igazi nagybetű zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és mi hamarabb viszi el a táncos lábú leánykákat a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt? Mert a Pannon Rádió frissítően üdítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock India. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Akár még közérdekű információnak is mondhatnám azt a fontos tudnivalót, hogy a Rocky Dealben is megváltozott a műsorséma, mivel egy kicsit lazábra fogtuk a figurát és egy ideig átálltunk a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól. Most viszont el kell mondanom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki óriási örömére. Engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az tegye meg, mert a következő e-mail címen várom a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
1: rockidil@pannonrtv.com,
0: tehát vagyis rockidil két ellen, mint egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Még mindig írtóra, sőt, írdatlanul várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat. Végül még egyszer elmondom azt a meghatározó információt, hogy Nyárhó, illetve Áldás havának 8. napján este 10-től a megváltozott műsorsémával és kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szíven, Ádressz, hövölj a... A Rocky Dealben most jöjjön a jól megszokott történelem óra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik is azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1945-ben született Deborah Harry, a Blondie Banda énekesnője. 1951-ben jött a világra Fred Schneider, a The B-52 zenekar énekese. 1954-ben született Randall Hall, a Lynyrd Skynyrd csapat gitárosa. És végül, de nem utolsó sorban, 1963-ban született meg Roddy Bottum, a Faith No More együttes billentyűse. Most a ma 63 éves Roddy Bottum és a Faith No More együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját...

Jeff Tate a Queensryche zenekarból kilépett énekes, csak neki ismert okokból, idén, május 3-án kiadta az Operation Mindcrime nagylemez harmadik folytatását. Ma este először ezt hallgatjuk meg teljes egészében, majd utána a Nasty Savage együttes 2024. október 10-én megjelentetett Jeopardy Room albuma jön, persze ezt is elejétől a végéig füleljük meg, végül pedig a Believer banda Extraction from Morality kiadványa következik, amely 1989. március 15-én jött ki, és természetesen ezt is elejétől a végéig füleljük majd meg itt a Rocky Dealben.

Én vagyok a Csiga Józsi, apámmal szoktuk hallgatni a tanyán a Rocky Dealt a Scofival. Nagyon jó, tényleg, hallgassátok, tik is, nagyon jó, tényleg. A Sári több tejet ad, ha meghallja, de tényleg, komolyan.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Ez volt a Queensrÿche együttesből kilépett énekes Jeff Tate, és a csak neki ismert okokból idén május 3-án kiadott Operation Mindcrime album harmadik folytatása. Most a Nasty Savage zenekar 2024. október 10-én megjelentetett Jeopardy Room nagylemezét hallgatjuk meg teljes egészében, majd utána a Believer banda Extraction from Morality kiadványa következik, amely 1989. március 15-én jött ki, és persze ezt is elejétől a végéig füleljük majd meg itt a Rockydillben.

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány másodperc múlva már holnap lesz, vagy már az is van. És ez azt jelenti, hogy sajnos, végre. Nos, ezt mindenki dönts el magának, de minden esetre véget ért a...
1: Rock India.
0: Mára, és ezennel zárul Skoffi rock zene tára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan nyár, hó, illetve áldás havának 8. napján este 10 órától ismét találkozhatunk, de a megváltozott műsorsémával és kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól. Addig viszont irdatlanul, sőt, írtóra várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat, méghozzá a következő e-mail címre.
2: rockitl@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
3: Rockitl.
0: Vagyis rockitl, két ellel, mint egy szó, kukac@panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszagát. Skoffit hallottátok. Végül még egyszer elmondom azt a meghatározó információt, hogy nyárhó, azaz áldás havának 8. napján ismét találkozhatunk este 10-től, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átálltunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívnádre, szövölj a...
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.